0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: A Csukás Mese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bent a víz.

0: siklik, mint a hal. Bent a vízbe teknőzik a fülkén, siklik, mint a hal. Bent a vízbe teknőzik a fülkén, siklik, mint a hal. Bent a vízbe teknőzik a fülkén, siklik, mint a hal. Bent a vízbe teknőzik a fülkén,
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Szervusztok, én ifjam Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, és nagyon szeretek mesét olvasni a gyerekeimnek, úgyhogy örömmel olvasom most nektek Fecske László Pacsuli király Új Kölnie című meséjét. Pacsuli királyról kevés história kering, pedig van mit mesélni róla. Nevezhetnénk őt első, vagy talán utolsó Pacsulinak is, hiszen ezen a néven soha előtte, de még utána sem született uralkodó. Ő volt a Roma völgy leghíresebb királya. Szerette is a nép. Gyakran küldtek neki virágot, hiszen köztudott volt, hogy kedvelte az illatozó növényeket. Még külön illatszer készítője is volt, aki a vár egyik zugában kísérletezett éjjel-nappal az új szerekkel. Pacsuli király ugyanis kimondottan szerette a különleges kölniket. Ébredéskor, ebéd után, de még este is meglocsolta magát velük. Olykor túlzásba is vitte, s egyik másik katonája, amint ő felsége elhaladt mellette, majd kidőlt a sorból a tömény illatfelhő miatt. Történt egyszer, hogy Pacsuli király megunta az általa használt szereket. Valami újra vágyott. Egy teljesen egyedi illatú kölnire. Olyanra, ami nem erős, nem is gyenge, s amelytől még a katonái sem ájulnak el. Mert hogy nézne az ki, ha ott állnának a csatamezőn, s még mielőtt támadásba lendülnének, a saját királyuk illata miatt kábultan esnének össze. Bizonyosan kinevették volna őket az ellentábor emberei. Így is csúfolták az uralkodót a szomszédos birodalmakban. Több gúnynévvel is illették őt, első Buké, Bűz király, de volt, aki Szagos Alfonznak nevezte, ugyanis Alfonz volt a keresztneve. Egy nyári reggelen Pacsuli király rozmaringért küldetett. Ő volt az illatszer készítője. Új feladatot kapsz, kedves mester, mondta neki izgatottan a király. Kísérletezz ki nekem egy üde illatot. Egy teljesen új kölnit szeretnék. Olyat, amelynek az illata mindenkit a bűv körébe vonz. Amely meglágyítja a szíveket, barátságra készteti az ellenfeleket, s amelytől a katonáim sem fognak émelyegni. A világ legfinomabb illatát alkosd meg nekem. Rozmaring nagyot nyelt. Gondolatai száz felé cikáztak. Ekkora feladattal még soha nem állították szembe. Felség, ahhoz, hogy elkészítsem a világ legtökéletesebb illatát, be kell járnom a nagyvilágot. Meg kell ismernem valamennyi vidék, valamennyi növényét, s más emberek által használt szereket. Számos ismeretet kell gyűjtenem hozzá, csak is aztán alkothatok olyan illatot, amely sokak számára vonzó lehet. Nem bánom hát, mondta a király, de hogy ne utazz egyedül, én is veled tartok. Így hát Rozmaring és Pacsuli király elindultak, hogy körbejárják a világot. Egy hintóval utaztak, melyen a kocsis mellett három délceg katona is ült, hátul pedig egy nagy ládában a mester kísérletezésre való eszközei voltak. Üvegcsék, különféle vegyszerek, porok, fűszerek és ismeretlen eredetű növények gyökerei. Az első megálló Kanna hegyen volt. Ezen a vidéken annyi, de annyi virág nőtt, hogy az utat is elég volt köztük megtalálni. Színes szirmok tengere vezette el őket egy városka központjába. Ott aztán megkérdezték az útjukba eső embereket, hogy mi az, aminek Kanna hegyen a legfinomabb illata van. Az emberek egyszerre vágták rá. A cirádás liliomnak. Merre találjuk ezt a növényt? Kérdezte a király. A hegy legtetején nő, felelte egy virágkötő. Rózsaszínű és kacskaringós szirmai vannak. A király katonái fel is mentek a hegy tetejére, és három kosárral hoztak belőle. Rozmaring előkészítette az eszközeit, és az egyik virágból különleges eljárással hamar előállított egy cseppnyi kölni vizet. Rajta, szagoljátok meg, utasította a katonáit Pacsuli király. Két katonának tetszett az illat, a harmadik azonban fancsali képet vágott, ráadásul nagyokat tüsszentett tőle. Mindhármótoknak meg kell, hogy feleljem. Ti képviselitek az egész hadseregemet. Gyerünk tovább! Adta ki az utasítást a király, majd hintóra pattantak és tovább vándoroltak. két napi kocsikázás után érték el Harmónia völgyet, melynek a legszebb látványossága a fátyolka vízesés volt. Ott is megérdeklődték a helyiektől, hogy minek van Harmónia völgyben a legfinomabb illata. A lakosság egyöntetően a fátyolka vízesésre mutatott. Ennek a csodavíznek nem csak az íze, de az illata is mennyei, mondta egy hídépítő. Valóban az volt. Ilyen vízesésről még a király sem hallott. Rögvest hozatott belőle a katonáival 3 palacknyit. Rosmaring előállt, és az eszközeivel ismételten kísérletezésbe fogott. Bár a vízzel nem kellett sok mindent csinálnia, hiszen már önmagában folyékony anyagról volt szó, de csipetnyit sűrűbbé tette, úgy adta át a királynak. Rajta, fiaim, szagoljátok! Nyújtotta tovább a király a katonái felé, akik közül az elsőnek és a harmadiknak kedvére volt az illat, a középső azonban fancsali arccal fordult el, s akkor áttüsszentett, hogy még a páncélja is megremegett. Ez sem lesz így jó, mondta a király, s már indultak is tovább. 2 folyón és 3 hegyen keltek át, mire elérték Permet erdőt, ahol igen alacsony volt a lakosok száma. A Permet erdei emberek elszigetelten éltek minden más nemzetségtől, és életük nagy része abból állt, hogy folyamatosan fákat ültettek. Így lett a kezdetben néhány száz fából álló erdőből több ezernyi fával benőtt óriási terület. Permet erdő még arról is nevezetes volt, hogy különleges fák nőttek benne. Ezeket permeteknek nevezték el, és egyik érdekességük az volt, hogy a kérgük utánozhatatlan illatot árasztott. Amikor ezt megtudta a király, megkérte az erdőben élőket, hogy hadd hántson le néhány kérget az egyik fáról. A permet erdeiek barátságos emberek voltak, még segítettek is a király katonáinak leszedni a fáról a felső rétegeket, amelyekből aztán Rosmaring ismét kisajtolt néhány cseppet egy különleges eljárással. A kérgek valóban eszményi illattal bírtak. Amikor a mester elkészült a folyadékkal, a katonák megint ott sorakoztak, s a király parancsára megszagolták a kész nedűt. Az első katona elborzadt, a másik kettőnek viszont kedvére volt az illat. Hihetetlen, ami nem felel meg az egyiknek, az megfelel a másiknak, s ami a másiknak nem felel meg, az megfelel az egyiknek, most mi legyen? Töprengett a király. Nem volt mit tenni, a csapat tovább zarándokolt. Annyi vidéket bejárt, amennyit csak tudtak, s csak nagy sokára leltek újabb különlegességre. Épp a kopasz dombra kapaszkodtak felfelé, ahol paraszt emberek éltek. Pacsuli király elmesélte nekik, hogy mi járatban vannak. A legjobb helyen járnak, felség. Mi itt földműveléssel és állattartással foglalkozunk. Nincs is egyéb mesterségünk. Él itt a dombon egy olyan állat, ami sehol másutt nem található meg a világon. Mi csak bolyhos nyúlnak neveztük el, mert bár kicsi a füle, de épp úgy ugrál, mint a mezei nyúl. Amikor megizzad, az izzadság cseppek végig gördülnek a szőrszálain, és az ember azt gondolná, hogy olyankor bűzlik, mint a görény. A bolyhos nyúl azonban olyan kellemes szagot áraszt, amilyet még a legszebb mezei virágok sem. Pacsuli király nagy érdeklődéssel hallgatta a parasztot. Nosza, ez kell nekünk. Hol van egy ilyen bolyhos nyúl? Itt van, a ketrecben tartják, de most éppen pihen. Ha meg akarjuk izzasztani, javaslom, kergessük meg az udvaron. Ki is engedte a paraszt a ketrecből a furcsa lényt, és mindenki a nyomába eredt. Míg a király is futott utána, fején a lötyögő koronával, s vállán a lobogó palástal. Néhány perc alatt a jószág úgy elfáradt, hogy lihegve rogyott a földre. Folyt is a verejték a bolyhain, és az illatszer készítő mester azon nyomban egy üvegcsébe gyűjtötte az értékes cseppeket. Ide kutyult, oda kutyult, míg nem aztán ebből is elkészült a kölni víz. Akkor azonban olyan dolog történt, amin igencsak meglepődött az uralkodó. A katonák orra alá dugva ugyanis nem várt eredmény következett be. Mindhárman összehúzták az orrukat, és nagyokat tüsszentettek. Elképesztő, mondta a király meglepetten, hiszen ennek a lötynek páratlanul finom illata van. Én is beleszagoltam. Nem volt mit tenni, vándoroltak tovább. Már lassan a világ végén jártak, ahol már semmi nem volt, csak elhagyatott viskók. Az utolsó házban egy öreg vegyész, Muskerti professzor lakott. Ő látta vendégül az utazásban megfáradt társaságot, és amikor megtudta, hogy mi a vándorlásuk célja, és azt is, hogy hogyan jártak, miket tapasztaltak az útjuk során, rögves felkapta a tekintetét. Megvizsgálhatom én is azokat az összekutyult szereket? Kérdezte Rosmaringtól. Természetesen, felelte a mester, s átadta az öreg vegyésznek az üvegcséket. Muskátli professzor mindegyikbe beleszagolt, csak hümmögött, motyogott magában. Majd elővette egy üres edényt, s az összes illatot egybeöntötte. Rosmaring meg akarta állítani a cselekedetben, de már késő volt.

munkájáért kitüntetésben részesítette. Miután megtisztálkodott, s tiszta ruhába bújt, boldogan fújta magára az új kölnijét, aminek az illatával nemhogy az uradalmában élőket, de bizony az egész világot elvarázsolt.

0: esett a pondró.
1: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Csugás István a bűvös virág. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.

az aranylúd. Élt egyszer egy szegény favágó, kit három fiúval áldott meg a sors. Sudárlegények voltak ezek, kivéve a legkisebbiket, akit Tökfilkónak hívtak, s akit állandóan csúfoltak. Testvérei és szülei is csak gúnyt űztek belőle, s állandóan kinevették. Egy nap elküldték a legidősebbet fát vágni az erdőbe. Édesanyja ebédre csomagolt neki bort és friss kalácsot. Majd a fiú a bozót felé vette az irányt. Miközben ment, mendegélt, szembe jött vele egy vén ember, ki szegény volt, mint a templom egere, és megszólította. Drága fiam, már három napja nem ettem. Lennél olyan kedves, és megkínálnál egy kis étellel s itallal? Ugyan, bátyám, és akkor én fogok éhezni és szomjazni, válaszolta nevetve a fiú, s azzal elküldte az öreg embert. Mikor azonban belekezdett a munkába, véletlenül megcsúszott a kezében a fejsze, és belevágta a saját lábába. Abba kellett hagynia a munkát, és sietett haza, hogy bekötözzék vérző lábát. Másnap a középső fiú indult neki fát vágni. Ám ő sem adott elemózsiájából az öreg embernek, mikor találkoztak, és később ő is hasonlóképpen járt, mint bátyja. Úgy megsebezte magát, hogy a ház népének kellett hazavinni. Harmadnap a kisebbik fiú indult volna az erdőbe, de családja csak kinevette. Még hogy te, egy farönköt sem tudnál eltalálni. Végül belementek, és anyja csomagolt neki egy kis kenyeret és sört az útra. Vele is szembe jött az ősz öreg ember, ám ő szívesen megkínálta étellel s itallal. Mikor befejezték az ebédet, az öreg ember így szólt. Mivel ilyen jó voltál hozzám, szerencséssé teszlek. Vágd ki ezt a fát, és meglásd, valami vár rád lent. Azzal el is tűnt az öreg ember. A fiú pedig úgy tett, ahogy mondta, és a gyökerek közt egy ludat talált, akinek aranyból volt a tolla. A fiú felkapta, és gondolta,

elindul inkább szerencsét próbálni. Este egy fogadóhoz ért. Gondolta, ott megpihen, és majd másnap tovább indul. Ám a fogadósnak volt 3 lánya, akiket elbűvölt a fiú csodamadárja. Elhatározták, hogy megvárják, míg Tökfilkó elalszik, s akkor majd közelebbről is megnézik. Éjszaka odalopóztak, ám amikor megérintették, sorban a lúthoz ragadt mind. Reggel a fiú, ügyet sem vetve rájuk, elindult a lúddal, s mögötte a 3 lányjal. Mikor éppen egy mezőn mendegéltek, meglátta őket egy pap, és utánuk kiáltott. Na hát ilyet, még hogy a lányok fussanak egy legény után. Megpróbálta visszahúzni őket, ám keze az utolsó lány ruhájához ragadt, így már 5 folytatták útjukat. Miközben járták a vidéket, egyre másra gyűjtötték az útitársakat. Hol egy paraszt, hol egy juhász, mind hozzájuk ragadt. Egyikőjüktől hallotta Tökfilkó, hogy a szomszédos királylány keze eladó. Csak épp meg kell nevettetni a lányt. Gondolt egyet a fiú. Én bizony megnevettetem. Azzal már el is indult rögvest a palota irányába. Mikor meglátta a király kisasszony a fiút, kezében a lúddal, s mögötte a furcsa kompániát, hangos kacagásban tört ki. Ám de a királynak nem tetszett a fiú paraszti származása. Egyre csak kereste a kifogásokat. Végül addig okoskodott, míg egy lehetetlen próba elé állította a fiút. Neked adom a lányom kezét, ha találsz valakit, aki az egész borospincémet felhörpinti. Búslakodott a fiú, hát most mit évő legyen, de akkor eszébe jutott az öreg ember. Hát, ha ő tud segíteni, és elindult, hogy megkeresse. Mikor az erdőbe ért, az öreg ember helyett csak egy szomorú férfit talált ott. Hát magát meg mi lelte, Kend uram? Kérdezte. Szomjazom, fiam, s akárhogy próbálom, hordó, bor, dézsa, víz, csillapítani nem tudom. Válaszolta komoran az ember. A fiú szeme felragyogott. Jöjjön csak velem, majd én adok inni Kendnek. S már mentek is a király udvarába, ahol a férfi mind az összes hordó bort, ami a pincében volt, egy kortyra megitta. Ám a király még mindig nem akarta adni a lányát. Hát újabb tervet eszelt ki. Most egy olyan embert hoz nekem, aki egy csapásra megbirkózik egy egész kenyérhegyjel. Ha megteszed, megkapod a lányom kezét, s vele a királyságon felét. A fiú pedig elindult az erdőbe, ahol most éppen egy éhes emberbe botlott. Megettem minden kenyerem s cipóm, ami volt, de az éhségem nem csillapodott. Felragyogott ismét a fiú szeme, s már vitte is az embert a palotába, annak is a konyhájába. Odahordták a birodalomból az összes lisztet, és egy óriási kenyeret sütöttek. Az éhes jövevénynek pedig egy óra sem kellett, és már is felfalta. No de a király továbbra sem látta szívesen Tökfilkót a lánya mellett, hát kitalált egy újabb tervet. Olyan hajót kért most a fiútól, ami nem csak vízen, de szárazon is tud siklani. Ha ezt teljesíted, feleségül veheted. A fiú már tudta a dolgát. Ment egyenesen az erdőbe, hogy az öreg embert megkeresse. Mikor megtalálta, az így szólt hozzá. Megkapod a hajót is, amiért olyan jó szívű voltál, s megosztottad velem kenyeredet. A fiú büszkén vitorlázott be a palota kapuján, ahol a király a hajó láttán szólni sem tudott. Végül betartotta az öreg király az ígéretét, s Tökfilkó megkapta a fele királyságot és a királylány kezét.

a furfangos regény. Réges-régen élt egy öreg ember, akinek olyan gyönyörű leánya született, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Ahogy idősödött a lányka, úgy lett egyre szebb és bájosabb, és az apja tudta, nem lesz egyszerű dolg, amikor férjhez kell adnia. Így, amikor a lány felcseperedett, és a ház minden nap megtelt kérőkkel, az apa döntött. Annak adom a lányom kezét, akinek sikerül engem igazán feldühítenie, mondta az ember, aki olyan nyugodt volt mindig, hogy még csak a hangját sem emelte fel soha. Hanem élt a faluban egy legény, aki teljesen megbabonázott a lány szépsége, és attól fogva, hogy meglátta, nem is tudott másra gondolni, csak a házasságra. Egy gond volt csak, a fiú olyan szegény volt, mint a templom egere, s mint kérő, szóba sem jöhetett. Még szerencse, hogy olyan éles esze volt, mint a borotva penge. Addig-addig morfondírozott magában, még úgy döntött, próbát tesz a lány apjával. Már korán reggel kopogtatott az ajtajukon. Jó reggelt, uram! Azért jöttem, hogy a lányod feleségül kérjem. Amint az ember meghallotta a fiú szavait, rögvest mosolyra derült az arca. No, azt majd meglátjuk, mondta, és behívta a legényt. Na már most! Úri háznál illik megkínálni a vendéget étellel és itallal, csipkelődött a legény, mire az öreg ment, és egykedvűen körülnézett a kamrában. Sajnálom, nincs mivel szolgálnom, mondta, mikor visszatért. Na hát, hogy egy ilyen tehetős úrnál még egy falat étel se jusson az asztalra, gúnyolódott a legény, de az öreget még ezt sem tudta felmérgesíteni. Gyere, fiam! Inkább menjünk el vadászni, és akkor majd lesz végre mit ennünk, válaszolta neki az ember. Elmehetünk, felelte tétován a legény, csak egy baj van. A vadászathoz vadászkutya is kell, s neked egy sincs. Annyi baj legyen. Legfeljebb az egyikünk beáll vadászkutyának. Mondjuk te, mutatott a fiúra az ember. A legény már is négy kézlábra ereszkedett, és úgy követte az öreget az erdőbe, mint egy igazi, hűséges eb. Az ember ügyes és tapasztalt vadász volt, így csak hamar sikerült elejtenie néhány nyulat. A hűséges vadászkutya a szájában vitte haza a zsákmányt, éppen ahogy kell. Mikor hazaértek, az ember rászólt a legényre. Menj, gyújts tüzet, addig én előkészítem a vacsorát. Hisz én csak egy kutya vagyok, hogyan tudnék tüzet rakni, felelt a furfangos legény. Az öreg kénytelen kelletlen odament a kemencéhez és meggyújtotta a tüzet, míg a fiú fogta magát és leheveredett a sarokba. Mikor készen lett a vacsora, az ember oda kiáltott a szegény legénynek. Menj, szólj a többieknek, hogy elkészült az ízletes vacsora. Hiszen én beszélni sem tudok. Hívd ide őket, te magad, vetette oda a legény. Ej, igazad van, fiam, mondta az öreg, és kiment az udvarra, hogy behívja a családját. Igen ám, de mire visszatért, a legény az utolsó falat pecsenyét is felfalta. Hisz tudhatnád, kutyára ne bízz szalonnát, mondta elégedetten a legény. Ám az öreget még ez sem hozta ki a sodrából. No jól van, holnap újra nekiindulunk, de akkor majd én leszek a kutya, mondta vidáman, és elküldte a fiút. Másnap már kora hajnalban az erdőt járták.
Most a legény volt a vadász, és az ember volt hűséges vadászkutyája. A fiú rövidesen egy róka nyomát pillantotta meg, és már is utána küldte az öreg embert. Addig-addig hajtotta az öreget, míg az rátalálta róka lyukra. Hosszú viaskodás árán tudta csak nyakon csípni a kis rókát, s mire elfogta, az állat össze-vissza karmolta az embert. Ám a legény csak tovább hajtotta, és egészen hazáig vitette vele az elejtett vadat. Az öreg már éppen kezdett volna begurulni, ám akkor eszébe jutott az előző este. No, nem bánom, folytassuk a játékot, de most majd én eszem meg előle a vacsorát. S gondolta, most majd megleckészteti a fiút. Amikor hazaértek, a legény kérte az öreget, hogy segítsen neki a főzésben. Ám az így felelt. Hiszen tudod, én csak egy kutya vagyok, nem értek a főzéshez. Hát, ha nem segítesz, akkor vacsora sem lesz, vágta rá a legény, s közben arra gondolt, most végre feldühítheti az öreget. A legény nekiállt megfőzni a vacsorát, s nem sokára finomabbnál finomabb illatok töltötték be a konyhát. Az éncsiklandó illatoktól az öregnek menten összefutott a nyála szájában. Micsoda fejedelmi lakomában lesz ma részem, gondolta magában, s már el is képzelte, hogyan fogja befalni az ételt, míg a fiú távol lesz. Igen ám, csak hogy arra nem számított, hogy az éleseszű legény egy erős kötéllel megkötözi, és még csak a közelébe sem engedi az ízletes vacsorának. Így az öreg csak bánatosan szemlélte a sarokból a roskadásig megrakott asztalt. A legény pedig most nem csak a családot, de még a szomszédságot is meghívta vacsorára. Ezért az ember csak abban reménykedhetett, hogy a vacsora végén pár falat marad neki is. Ám amikor enni kért, a fiú kitessékelte a házból. Majd a csontot megkaphatod. Egyébként is a kutyának az udvaron a helye. Sipírc ki, de gyorsan! Na, ez már az embernek is sok volt. Nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és mérgesen rákiáltott az ifjúra. Mit képzelsz te magadról? Micsoda pimasság így bánni egy öreg emberrel? De a fiú csak nevetett. Úgy látszik, mégiscsak én győztem. Erre az öregből elszállt minden méreg, és jót nevetett az egészen. Látom, éles eszed van, fiam. S mivel sikerült felmérgesítened, feleségül adom hozzád a lányomat, mondta az öreg, s másnap hozzáadta szépséges lányát a furfangos legényhez.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
1: A kalózok kincse.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
1: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
2: Eleget fosztogattunk.
0: Helyeselt a másik kettő.
1: Kezdjünk új életet.
2: Folytatta jobb szem.
0: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
2: Jól van, mondta a másik kettő. Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
1: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget! Hali-ho! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
2: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
1: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították. Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget! Hali-ho! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
2: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
1: 7777 napig hajóztak, 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
2: Hali-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Hali-ho! Hali-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk! Válaszolták a másik hajóról.
2: Megálljatok!
1: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
2: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
1: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
2: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
1: Kalóz hajó!
2: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
1: Kalóz hajó!
2: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
1: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém! Kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát. A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkost.
3: A közepe az enyém,
1: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vadcsata kezdődött.
2: Villogtak a szabják.
1: Suhantak a tőrök.
2: Pufogtak a pisztolyok.
1: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon jobb szem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon bal kéz. És 7x7-et teremtett oda a középen fél láb.
2: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, három hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a három hitvány hajós legény nem más, mint jobb szem, bal kéz és fél láb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
1: Jobb szem, bal kéz és fél láb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
2: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
1: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét, reggelre felásták a sziget felét, másnap estére felásták az egész szigetet.
2: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
1: Nyüst ki, tolta oda jobb szem bal kéznek.
0: Nyüst ki, te,
1: tolta tovább bal kéz fél lábnak.
3: Nyüst ki, te,
1: tolta vissza fél láb jobb szemnek.
2: Jobb szem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a hét lakatot a vasládáról.
1: Bal kéz felnyitotta a láda tetejét.
2: Fél láb belenézett.
0: Mi ez? Mi ez?
1: Üvöltötte csalódottan.
0: Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
2: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
0: Hiszen ez búza mag. Ó, jajgatott bal kéz.
3: Búza! Köszönséges búza!
1: Tépte a haját fél láb.
2: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak hét nap, hét éjszaka. Látni sem akarták a világot.
1: Nyolcadik reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott jobb szem.
3: Ebből még kenyeret süthetünk, toppantott fél láb.
2: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta jobb szem, bal kéz és fél láb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a három barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
1: Aki kalózkenyeret akar enni, keresse meg őket.
2: Így volt?
1: Nem így volt?
4: Égből pottyant mese volt.
5: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az öreg utcai lámpás. Ez a történet régen játszódik, amikor még olajlámpások világították meg látsárga fényükkel az utcákat. Minden ilyen lámpásnak megvan a maga élettörténete, most egyet elmesélünk nektek, gyerekek. Forgalmas kereszteződésben állt a mi öreg lámpásunk egy kisebb híd lábánál. Sok embert és sok lovaskocsit látott életében. Ám egyszer elérkezett szolgálatának utolsó napjához. Másnapra hivatalos volt a városházára, ahol majd nagy tiszteletben álló, komoly emberek fogják egy meleg irodában eldönteni, hogy mi lesz a sorsa. Aggódott emiatt egy kicsit. Félt, hogy beolvasztják, mint sok másik lámpást. Az öreg házaspárra gondolt, akik oly sok éven át gondját viselték az utcán. Az úr gyújtotta meg minden este, és az asszonyság fényesítette, új olajjal töltötte meg. Hiányozni fognak ezek a kedves emberek. Annyi közös év után, gondolta. Aztán még több emlék jutott eszébe. Kavarogtak a szeme előtt az arcok, szomorúak és vidámak. Látott veszekedéseket és kibéküléseket, boldog találkozásokat és még néhány balesetet is. Merengését három alak szakította félbe, akik a kis hídon álltak előtte sorban, és mind a helyébe szerettek volna kerülni. Elsőként az angolna hencegett, hogy neki a feje még a víz alatt is világít a sötétben.
1: Ugyan kérem, az én fényem lágy, nem olyan ijesztően élénk, mint a magáé.
0: Szólt közben a második önjelölt, egy korhadtan izzó fadarab.

tettik, egy szép Szent János bogár. Hiába igyekeznek, uraim, vágott közbe az öreg lámpás. Nem én döntök az új lámpás felől, hanem komoly urak, akik a városházán ülnek öltönyben és nyakkendőben. Ha csak őket nem győzitek meg, nem kerülhettek az én posztomra. A három alak zavartan nézett egymásra. A városházáról még nem is hallottak. Ekkor nagy szél támadt, és a szél egyenest a lámpáshoz röpült. Kedves barátom, hallottam, hogy vége a szolgálatodnak. Eljöttem elköszönni, és egy búcsóajándékot is hoztam. Nagyot fújok most beléd. És ezentúl emlékezni fogsz mindenre, amit valaha láttál, vagy hallottál. A képzelet ajándékát kapott tőlem, és bárhová is kerülsz, biztosan nem fogsz unatkozni. Így már nem csak emlékezni fogok mindenre, de amit én láttam, megmutathatom másoknak is, mondta a lámpás. Így igaz, de csak akkor sikerülhet ez, ha viasz gyertya ég benned, és te olajlámpás vagy, ne feledd. Figyelmeztette a szél. Elköszöntek egymástól. A szél elröpült, mert sok dolga akadt még, az öreg lámpás pedig izgatottan várta a következő napot. Másnap este a lámpás új környezetben ébredt. Az öreg úr lakásán volt, ahol eddig csak akkor fordult meg, ha egy-egy kisebb javításra hazavitte. Az öreg ugyanis elment a polgármesterhez, és annyi év szolgálat után megengedték neki, hogy hazavigye a lámpást. Mennyi minden történt? Mindenre emlékszem. Éppen ahogy a szél mondta, gondolta magában a lámpás. Bárcsak nekik is megmutathatnám, amit magam előtt látok. Teltek a napok, és az öreg Silbak sokat olvasott a feleségének. Távoli országokról szóló történetek voltak ezek, a lámpás pedig úgy látott mindent maga előtt, mintha a szeme láttára játszódna minden. Szerette volna ezt is megmutatni nekik, de csak akkor lett volna rá képes, ha viaszgyertyát gyújtanak benne. Pedig mióta hazavitték, olajjal sem töltötték meg. Csak árválkodott a kandalló mellett, tétlenül. Egy nap az asszonyság sok-sok gyertyával tért haza. A lámpás már megörült, hogy ő kapja majd. De a gyertyákat másra szánták. Ünnepnap van ma. Ünnepelj velünk te is, szólt az asszony a lámpáshoz, megtöltötte olajjal, és meggyújtotta. A lámpás az égő olaj melegében mély álomba merült. Álmában a kohóba vitték beolvasztani. Újjászületett, és asztali lámpás lett. És amikor benne a gyertyát meggyújtották, ő megmutathatta az embereknek az emlékeit. Bár igaz lenne, sóhajtott, mikor az olaj elégett és ő felébredt. Szívesen mesélnék az embereknek mindarról, amit láttam, és megmutatnám nekik mindazt a szépet, amit gondolnak. Talán kevesebb lenne a viszály köztük. De ahogy végignézett a takarószobában, ami otthona volt már, megnyugodott a lelke. Megszoktam már ezt a lakást, a kandalló tüzét, a bútorokat. Szeretetben tölthetem öregkoromat, és ez a szeretet végre nekem szól.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Vladimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta, de nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy teamelegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapta kutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszult minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
2: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét, no meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokár, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangja.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek, esti hírlapot!
2: Hírlapot?

0: Na Molnár, itt a baj. Addig-addig mulattál, míg nem.
1: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kenguru patkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt, s Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, és amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzsvénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, és elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunúr még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, és mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunúr is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak, és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával. S bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
1: Csukásmese Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide. Tarka-barka szárnyadon gyönyörködöm én nagyon.
4: Halihó!
5: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Róka, róka, róka, rőt, miért kerülöd az erdőt?

0: Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
1: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két hete egy falatot sem ettem. Tettem.
0: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy jár, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsoljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
1: Na te fiú, mondotta a béka, jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, és összerugdossák a szőlődet, de csak sóhincs rájuk, külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
0: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment haza, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény, jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, s onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is

0: lebontották. Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst csisak volt a fején. Az egy ugrással lekapta az aranyalmács, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagyáradozva, hogy mit láttak. Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni. No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény. Ugyan honnét? Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak. Jobban láttam azt én, mondotta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét, a ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Felkészültetek? Van hangotok?

Tolatunk hátra, csípőre a kezed, és egy kis lengetős következik. Nehogy itt unatkozzunk. Cipőfűzőt is lengetünk közben. Kezeket a magasba, itt lengetünk. Kiki-riki! Nagyon gyorsan.

0: készen állsz zokni.
1: Igen.
0: Akkor köszönjünk be!
2: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Inkoz vagyok.
1: Én pedig Zokni. Elnézést, csak megiszom egy kortyot.
0: Jó, megvárunk. Én és a hallgató gyerekek. Na, mehet? Jaj, egészségedre Zokni! Fontos ám a folyadékbevitel, nem csak a növekedésben lévőknek, de a felnőtteknek egyaránt.
1: Meg nekünk varázszokniknak.
0: Igen, de azt sokan nem tudják, hogy a hideg víz bár jól esik egy tikkasztó, meleg nyári napon, de nem a legjobb a szervezetnek.
1: A tökéletes ivóvíz hőmérséklete körülbelül 15 fok. Könnyen felszívódik, és így a legfinomabb.
0: Ígyatok ti is sok vizet,
1: bizony.
0: De csak 15 fokosat.
1: Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Inkoz, te mennyi vizet ittál ma?
0: Hát lássuk csak 1, 2, 3, 4, 5, hát még csak 1 litert. Ups.
1: Hát akkor ezt orvosoljuk.
0: Gyorsan bepótolom.
1: Tessék.
0: Lügy.
1: Igen.
0: Igen.
1: Helyes.
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat is indul a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a hetesen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék! Bech Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
6: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! 4 baráttal egy feledhetetlen vakációra. Bech Marian halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Sügér kaland. A gyerekek nem keseregtek sokáig az elszökött kis halak miatt, párszor újra dobták a kis halfogó hálót, és több csali halat fogtak, mint előző nap. A csalikat friss vízzel teli vödörbe tették, a vödröt pedig árnyékos részre helyezték. A napon gyorsan elpusztultak volna a kis halak. Vártak néhány órát, hogy a hangoskodás után a sügérek visszamerészkedjenek a stég alá, mert a háló többszöri bedobásával, kihúzásával szinte biztos, hogy felzavarták az árnyékban hűsölő ragadozó halakat. Addig a veteményesben ütötték el az időt, nagymama arra kérte őket, hogy gyűjtsék össze a krumpli bogarakat, amelyek előszeretettel dézsmálták a burgonyát és a patlizsát. A csapós ügyérek csapatostul tanyáztak a horgástég alatt, ahonnan könnyen vadászhattak a kis halakra. A csíkos ragadozókat nem csak élő csalihallal, de gilisztával, sőt, pergő horgászmódszer esetén gumihallal, gumirovarral vagy akár villantóval is meg lehet fogni. Nagypapa nagyon szerette a pergetést, ősz végén gyakran így fogott csukákat a Fűszva csatornában. A pergető horgászathoz szükség van egy kifejezetten ehhez készült horgászatra. Be kell dobni a vízbe, majd a műcsalit, amely egy sérült kis halat utánoz, lassan visszafelé húzni. A műcsali a ragadozó halakból zsákmány szerzési ösztönt vált ki, ezért lecsapnak rá. Magyarországon sokan így fogják a csukákat, süllőket, balinokat. Pergető horgászatkor úgynevezett fonott zsinórt használnak, amely több szálból áll, nagyon masszív, így az erősebb ragadozó halak sem tudják elszakítani. A délután nyugodtan telt, a szél sem fújt, a nap sem tűzött erősen. Az idő tökéletes volt a horgászatra. A tóvize felett csak a vadászó jégmadarak suhantak gyorsan végig. Számos példány élt a nádasban, aminek a nagyszülők nagyon örültek, mert manapság nem sok helyen találkozni a zömögtestalkatú, hegyes, késéles csőrű madárral. A jégmadarak háta és feje csillogó kék színű, aminek köszönhetően a feljebb vadászó ragadozó madarak nem veszik őket észre. Hasukon vörösek a tollak, így ahogy a víz felett repülnek, a halak nem iszkolnak el előlük. A lányok először megtanították Matinak és Lorinak az orsósbot helyes használatát. Két pecabottal fogtak neki a sügéredésnek. Nagypapa mindkét szereléken fonott zsinórra kötötte a horgokat. Mindegyikre feltűztek egy élő csalihalat, majd a stég közvetlen közelében engedték az úszós szereléket. A fürge és erős sügérek hirtelen csaptak le áldozataikra, és rögtön becibálták a szereléket a stég alá. A gyerekek ügyesen húzták kifelé a finom húsú, nagyfejű, tüskés hátúszójú sügéreket. Negyed óra alatt ötöt sikerült kifogni. Ez mintha valamivel nehezebb hal lenne, kiáltotta Ella, amikor legközelebb kapása lett és bevágott. Pár percig fárasztotta a halat, közben nagypapa a kezébe vette a merítőszálkot. A hal folyton vissza akart úszni a stég alá. Ellának ügyesen kellett manővereznie, hogy le ne akadjon a horogról. Amikor nagypapa megmerítette a ficánkoló halat, már jól látszott, hogy nem csapós ügér akadt a horogra, hanem a naphalak közeli rokona egy fekete sügér, más néven pisztráng sügér. A 70-80 deka körüli méretes halnak nagyon megörült a kis horgászcsapat, ezután egy órán keresztül semmi izgalmas nem történt. Már épp kezdték elunni magukat, amikor Matinak hirtelen akkora kapása lett, hogy majdnem kirántotta a horgászbotot a kezéből. Nagypapa odaállt mellé és segített neki. Engedett a féken, nehogy elszakadjon a damil, és megmutatta, hogyan fárassza az erős halat. De hát milyen hal lehet ez? Kérdezte Mati, lélegzett visszafolytva. Perceken belül kiderül. Ha tippelnem kellene, azt mondanám, csukát fogtál, mondta nagypapa, és segítségével a halak réme, a csuka már a merítőszálkon. Hatalmas szájában több sorban helyezkedtek el éles fogai, ezért nagypapa horgászfogóval vette ki a horgot. Gratulálok, Mati, igazán szép fogás. Legalább 2 kilós, de talán megvan 2,5 is, mosolygott nagypapa. Amondó vagyok, hogy most már pihenjünk egyet. Nagymama főzött csemege kukoricát. Gyertek, együnk belőle, és meséljük el a sikeres horgászélményeket.
7: Halihú!
8: Jó reggelt, hétalvó!
7: Hasatokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gazdag Erzsi, tópartján egy csepűház. A verset Morvai Noémitől halljátok. Tópartján egy csepűház, abban lakik a halász. Mit fog nektek, gyerekek? Aranyszárnyú keszeget? Adj neki egy zsákot, hozzon benne rákot. Ha zsákja nincs, ott a marka, elfér benne a keszeg farka. Itt a keszeg, ott a rák, kiürült a kicsi zsák.
1: Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó, ezt fogjuk csinálni. Integetünk vele.

0: Szerintem a nyelvtörők még unaloműzése is kiválóak. Először tanuljunk meg együtt egyet közösen, aztán hívjátok ki a családotokat egy nyelvtörő bajnokságra. Jó, figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán mondjátok utánam. Mára tudjátok. Mit sütsz kis szücs, tán sós hús sütsz kis szücs? Most elmondom lassan, aztán mondjátok együtt velem. Mit sütsz kis szücs? Most mondjuk együtt. Mit sütsz kis szücs? Jöhet a következő rész. Tán sós hús sütsz kis szücs. Most együtt. Tán sós hús sütsz kis szücs. Készen is vagyunk! Akkor most még egyszer egyben közösen. Mit sütsz kis szücs? Tán sós hús sütsz kis szücs. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végen laktak a molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókora lyuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet-hét országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsákbúzát hozta ki a molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útravalód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem járul többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz nap kelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. S amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, s mind a három fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, de rejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. Három nap, három éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a negyedik nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt három nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, és a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy három fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. De hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is. Bár azért a három fenyő, a fekete föld meg a pirosbegyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöldbegyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. Mi bajod, kis madár? Kérdezte a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelte a madár. Hely, ennek a felesem tréfa! Gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. Három hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak eredt. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje. A tetején két fenyőfa állt, s mind a két fenyő csúcsán egy-egy kékbegyű madár énekelt. Mintha apám három fenyőt mondott volna meg fekete földet és pirosbegyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő, meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a két madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. Mi bajotok, madárkák? Kérdezte ilyetten a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot. Fekete a földje, három fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony egy fia magot sem talált. Miért nem vetsz? Kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, s elfutott. Fájt a szíve, majd meghasadt. A három pirosbegyű kismadár meg mind elszállt, a fekete földű dombocska egyszeriben kősziklává változott. Látod, Molnár fia, miért szórtad el a búzádat?
3: Jó reggelt, hétalvók!
4: Jó reggelt mindenkinek!
3: Hasatokra süt a nap!
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
5: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
6: Sziasztok, Polgár Adél vagyok, 11 éves, és Poroszlóról érkeztem. Fini Petra, hideg baj. A felnőttekkel az a baj, hogy sokat hidegeskednek. Főleg nyáron, amikor rettentő hőség van, és a galambok is legszívesebben egy tolfosztó keze ügyébe kerülnének, mert már egészen elfáradtak a sok lépegetésben, és szinte lehúzza őket a tolkabát. Hiába gombolják ki, megsülnek. Vagy amikor annyira meleg van, hogy a csokoládé már a papírjában elolvad, ezért gyorsan be kell dobni a mélyhűtőbe, ott meg viccesre dermed, és utána nem lehet kicsomagolni. Anya meg leáll veszekedni. Na jó, néha leül veszekedni, ha nagyon fáradt, hogy köpjem ki az alufóliát. Neki kezd hidegeskedni egy ilyen apróságon. Arra nem is gondol, hogy milyen bonyolult hűtőből kivett csokit szakszerűen elemészteni, hogy jusson is, meg ne is maradjon. Ő se csinálná jobban, csak azért, mert 39-es a lába, és fenn bír maradni éjfélig. Tele lenne biztos alufóliával a foga. Bár, az már így is teli van. Hátul minden foga ezüst. Nézegettem múltkor a tükörben őket, pont, mint ahogy én szoktam lesni, hogy most már kipotyog-e az, ami eddig lötyögött, vagy csak egyszerűen lenyeltem, és már rég kiesett. De az is lehet, hogy kitűszentettem az ormon keresztül. Szóval, nem tudom, minek hozza az emberre a hideg volt a nyár kellős közepén, amikor egy kis hűvösnek éppen örülni kellene, és nem kiabálni miatta.
5: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
7: A cipó. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
8: Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Olyan szegények voltak, hogy már betevő falatjuk sem akadt a házban. Egyszer így szólt az öreg ember. Hallod-e, asszony, süthetnél egy cipót? Már miből sütnék, amikor egy csepp lisztünk sincsen? Menj a kamrába, kapard össze, ami még maradt a láda fenekén, hát ha lesz egy cipóra való. Az öreg asszony úgy is tett. Bement a kamrába, összekapargatta maradék lisztecskéjét egy fatálba. Befűtött a kemencébe, egy tojást is ütött a lisztbe, és szép ropogós cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből, az ablakpárkányra tette hűlni. A cipó ott volt egy ideig, egyszer csak leugrott a küszöbről pedig az udvarra, az udvarról a kapuba, és elindult az országúton. Fut, gurul, egyszer csak találkozik a nyulacskával. Cipó, most bekaplak. A cipó így válaszolt. Ne egyél meg, tapsi füles, szép nótákat dalolok neked. Nos, halljuk. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Fut az úton, szembe jön vele a farkas. Cipó, most bekaplak, ne kapjál be, ordas farkas, szép nótákat dalolok neked. No, hadd hallom. fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, ezzel el is futott. Fut-fut, találkozik a medvével. Cipó, cipó, most megeszlek, ne egyél meg, tányértalpú szép nótákat dalolok neked. Halljuk azt a nótát. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, és már futott is. Szaladt, szaladt, találkozik a rókával. Cipó, cipó, megeszlek, ne egyél meg, rókakoma, szép nótákat dalolok neked. Nos, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Hát ez igazán gyönyörű dal, mondja a róka. Csak az a baj, hogy gyenge a hallásom. Énekeld el még egyszer, de ülj fel ide a nyelvem hegyére, és úgy dalolj, hogy jobban halljam. A cipó felugrott a róka nyelvére, és megkezdte nótáját. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, a róka meg, ham, bekapta a hencegő kis cipót. Aki nem hiszi, járjon utána.
7: A Cipó című mesét hallottátok.
5: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás, színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az, ez a kabát! Ez volt mára a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
10: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. De még mielőtt elkezdenénk ezt a dalt, szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy vajon tudjátok-e, hogy hány évszak van egy évben? Aki a négyre gondolt, azt nagyon jól gondolta. Most van az ősz, azután jön majd a hideg tél, aztán jön majd a tavasz, és aztán a meleg nyár. És mivel ilyenkor ősszel nagyon finom szőlő érik, ezért énekeljünk most a szőlőről.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfia, hercege, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, eléseved legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen, a dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. Na bezzeg, kacagott a királykisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a királykisasszony. Állj eléte harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak,

olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyála szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, nehéz-e a hegedülés? Egy gyermekség, mondotta a szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. Most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, szabócska, mondotta a király kisasszony. De a szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon.

0: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz, hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás. Hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak. Még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához kapott. Azt gondoltam, vaddisznó, ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. Hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. Azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fényben. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszévele vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt, a takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigók költögetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz, te legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel ki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak hatodik, ha szakad, teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok? Én csak annyit, nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így ki sem miszték a bátyai. Hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürttel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekem ilyes mester már akkor kiválasztotta, melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jégverte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukásmese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukásmese Rádióban minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok.
3: Jó reggelt, hétalgók!
4: Ha sátokra süt a nap!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Paprika hercegnő, indiai tündérmese. Élt egyszer az erdőben két csalogány, akik nagyon szerették egymást. Egy napon a tojó azt mondta a társának. Zöld paprikát keres nekem, úgy ennék, a begyem korog. Az a kedvenc eledelem, s nem soká tojást is rakok. A hím madár azonnal elrepült, hogy zöld paprikát keressen. De mindegy volt, milyen messze repült, nem talált egyet sem. Egyszer csak egy dzsin kertjében találta magát, ahol gyönyörű paprikák teremtek. A fülemüle visszarepült a társához, és együtt visszatértek a kertbe, hogy jót lakmározzanak a paprikából. Azután a tojó smaragd zöld tojást rakott a növény tövébe, majd hazarepült. Ekkor a ház ura, aki 12 éven át aludt, egyszeriben felébredt, mert azt álmodta, hogy valaki megdézsmálta a szeretett paprikáját. Kirohant a kertjébe, és amikor megpillantotta a terméseitől megfosztott növényt, égtelen haragra gerjedt. De akkor meglátta a tojást, és olyan különösnek találta, hogy hazavitte, és gondját viselte. Néhány nap múlva a tojáshéj feltört, és egy smaragd zöld lányka ugrott elő belőle. Egy hatalmas zöld paprika alakú smaragd medált viselt. Paprika hercegnő vagyok, mutatkozott be a dzsinnek, aki azonnal megszerette, és úgy nevelte, mintha a saját gyermeke lenne. Telt, múlt az idő, és Paprika okos és gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A dzsin azonban aggódott. Nem soká elalszom újra, 12 évnyi álom vár, de téged, drága lányom, hátrahagynom nagyon fáj. Egy reggelen az ország királya az erdőben vadászott, a dzsin palotájának falához tévedt, és úgy döntött, átmászik rajta. A pompás kert és a paprika palánta mellett gubbasztó gyönyörű lány láttán elakadt a szava. Első látásra beleszeretett, és miután megtudta a lány nevét, azt mondta neki. Paprika, kérlek, gyere hozzám feleségül! Csak ha apám beleegyezik, felelte a lány. A dzsin nagyon örült a kérőnek, mert a király méltónak bizonyult a lánya kezére, és tudta, hogy a férfi vigyázni fog Paprikára, amíg ő alszik. Az esküvő után a dzsin újabb 12 évre elaludt, a pár pedig boldogan élt a királyi palotában, és napról napra jobban szerették egymást. Az udvarhölgyek azonban irigyelték Paprika boldogságát, és folyton ármánykodtak ellene. Szerencsére a hercegnőt megvédte a smaragd medálja, amelynek hatalmában állt felfedni mások szívének titkait. Az ékszernek köszönhetően képes volt leleplezni minden hazugságot és csapdát. Egy nap Paprika lement a folyóhoz, hogy megfürödjön, és a medált őrizetlenül egy sziklán hagyta. Az udvarhölgyek, akik követték őt, elrejtették, és a királyhoz rohantak, hogy mindenféle hazugságokat hordjanak össze a feleségéről. Paprika igazából egy gonosz boszorkány, és meg akar ölni téged! A smaragdja nélkül a szegény hercegnő nem tudta bebizonyítani, hogy tévednek, ezért elszökött a palotából, és menedéket keresett a dzsin kertjében. Végül kétségbe esett könnyei felébresztették a dzsint hosszú álmából. Paprika töviről hegyre elmesélte neki, mi történt, és így kérlelte. Paprika palántává változtassál engem, e sok bántást, bút, bajt, nehéz elviselnem. A dzsint megindította a kérés, és teljesítette a lány kívánságát. Eközben a királyt szomorúság emésztette. Vágyódott a felesége után. Amikor ráébredt, hogy becsapták, elment a dzsin palotájába, hogy megkeresse Paprikát, de csak egy palántát talált ott, ahol először találkoztak. Ezért letérdelt, és keservesen sírni kezdett. Amikor a könnyei a növényre hultak, füstfelhő szállt fel, és Paprika jelent meg a helyén. Megölelték egymást, de a lány azt mondta, nem akarok többé az udvarban élni, ahol a rossz akaróim gyűlölnek és bántani akarnak. Maradjunk itt, a gyönyörű kertben. Apám házában sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A király beleegyezett, és a dzsin egy-kettőre gyönyörű palotát varázsolt a kert falai közé, ahol a pár boldogan élt, amíg meg nem halt.
2: Sziasztok, Szacsfai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Szólásmondások.
4: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
5: Na mesélj, hallgatom.
4: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
5: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
4: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
5: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
4: De hát nem is volt tűz.
5: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
6: Te mit tudsz Süsüről?
7: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves jó szívű.
6: Aranyos. Na és mit tudsz még?
7: Egyfejű. Jó sárkány.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
9: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falás sem ettem.
8: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
9: Áldjon meg az Isten, hálálkodott a szegény ember, s ment tovább.
8: Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
9: Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
8: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy száruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege, mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda! A tallérokat szépen fölszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
6: Melyik a kedvenc meséd?
7: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor, mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
6: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
7: Süsü. Aki mondja.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mogásmese Rádió. Tudjátok, én szeretek hajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland véget ér. De egy szép emlék mindig velem marad. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról, Bennett úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Bennett úr, Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Bennett úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalom mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Bennett úr, de bizony sovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, ejnye, gondolta magában Bennett úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Bennett úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, hadd trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Bennett úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok, felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves uram bátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Bennett úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd, ha Budára jön, uram bátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s azzal lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves uram bátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém, ha Isten éltet, el is megyek Budára, pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves uram bátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Bennett úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learadta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, Ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte.
2: Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt?
1: Éd bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az istrázsának, az majd tovább kalauzolja.
2: No,
1: felment Bennet úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Bennet urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Bennet úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák.
2: Hej, édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Bennet úrral, hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. S lám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg.
3: Ó, felséges királyom, mondá Bennet úr, szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom, felséges királyom, az én szegénységemből több nem telik.
1: Mosolygott a király, s mondá, amint következik.
2: Ejnye, Bennet uram, sose mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, sohasem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott.
1: Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet. Mátyás király szépen kézen fogta Bennet urat, kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, szüntelen bíztatta.
2: Egyék, Bennet uram, egyék!
1: Szeresse! Mosolyogva mondta ezt a király.
2: Szeresse!
1: Mert ugyanezzel a szóval kínálta Bennet úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá.
2: Íme, Bennet uram!
1: Valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal. Ahogy ezt látták, az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte,
2: elbírja-e ezt a mentét Bereckig,
1: Bennet uram?
2: Elén a világ végéig is, mondta Bennet úr.
1: Egy másik nagyúr szintén Bennet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét.
2: Hát ezt elbírja-e, Bennet uram?
1: Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennet úr nyakába a mentéket.
2: Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennet uram?
1: Kérdezte most a király.
2: Elén,
1: felséges királyom.
2: Huncfut, aki visszaveszi.
1: Csak úgy csengett a palota a nagyurak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik.
2: Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is.
1: S egy igen szép kardot adott Bennet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván.
2: Felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt.
1: Köszönöm a kardot.
2: Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek.
1: Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennet úr, amely tán még ma is látszik.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Láttad már süsüt?
1: Egy anyával elmentünk ott a majálisan, és tudták meg a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáik, mert látom, süsüt is olyan jó volt. Süsi csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy verset. Zelg Zoltán, Nyár. Tudjátok-e, mit énekel a csobogó kis patak? Gyertek, igyatok vizemből, szomjas madarak. Tudjátok-e, mit zizegnek a réten fűszál virág? Gyertek hozzám lakomára megéhezett barikák. Tudjátok-e, mit susognak az erdőben a lombok? Gyertek aludni árnyamba, ti elfáradt vándorok. S tudjátok-e, mit énekel fáradt vándor és madár? Szép az erdő, szép a mező, gyönyörű a nyári táj.
3: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
4: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
5: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan minnyáján hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem. Aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves Szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintálgatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, Szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az aranysípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok. A vizen a hajót repítem. Segítek a búzát szelelni. Madárnak tengeren átkelni. A harangszót szétvinni messzire. Az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kék szemű fodorment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget, ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem, hi-hi-hi, ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, menj dörök, ha pattogok, rászkódik a föld bele, hű-hű, ha dobog a lovam lába, porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíve verése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szélkirály, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szélkirály. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szélkirály vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
4: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Fúj!
0: A vasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem, nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és... csokit?
1: Igen, csokit! Csokit!

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal. A gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívbe repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átteszi a balra, dekázik egy kicsit. Bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomata táskás habkönnyű cseleivel szemben

0: játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok, rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul, akkor meg lehet rá kérni. Mire? Hogy álljunk be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe, mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem. Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció. 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk! Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol, és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram, most már nincs visszaút.
1: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld.
3: Na?
2: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
3: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
2: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
3: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
2: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
3: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
2: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
4: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben. Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is. S hová pottyant?
4: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
5: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta,
6: most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok.
5: Miért? Sajnálta meg Moha.
6: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok, és gombát sem találtam.
5: Sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
4: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha.
6: Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk, ásított Páfrány.
5: Páfrány megigazította kakukk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
4: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
5: Az álom két hüvelyk ujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol Mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte Mohát, és azt mondta.
4: Álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, jó, dünnyögte álmosan Moha, és a másik oldalára fordult.
5: De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett.
4: Először egy magas hegytetőn álltam.
5: Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett. Egyre magasabbra.
4: Aztán széttártam a karomat, és már repültem is.
5: Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzláb gomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről.
4: Mit bűvelsz?
5: Ilyet meg Moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt.
4: Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi.
5: Az őzláb gomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Csá, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban.
4: Hogy nem sül le a bőr a képéről, maga nyakigláb.
5: Az őzlábgomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt.
4: Inkább menjünk innen, Páfrány.
5: Mikor elmentek, az őzlábgomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát.
4: Ezért még megfizettek. De megám?
5: Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfránynak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha. Utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja,
7: hova oda, és merre kifelé?
5: Egy egész erdő nőtt belőlük, és Moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt.
6: Hippi-hoppi-hopsz, penyő meg toboz, hopp-le-hopp-le-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopp-le-hopp-le-hó.
5: Hát mókus volt az. Télire szedte az őzláb gombát, már néhány nyalábbal összeszedett.
4: Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török,
5: mondta Mohának és Páfránynak.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Üdvözlünk minden kedves hallgatót, én Zokni vagyok.
2: Én pedig Inkoz. Most a világ egyik legfontosabb témájáról fogunk beszélni.
1: Ami nem más, mint a vízhasználat. Tegye fel a kezét, aki ma mosott fogat.
2: Remélem, mindenki a magasba emelte a mancsát.
1: És most pedig emelje fel az, aki közben elzárta a vizet.
2: Na hát ti most nem láttok engem, de én felemeltem a kezem.
1: Bizony, én is a magasba csápolok.
2: És remélem, ti is a magasban csápoltok.
1: A víz érték, ezt ne feledjétek, viszont nincs belőle a végtelenségig. Úgyhogy figyeljünk arra is, hogy mennyit használunk belőle.
2: Igen, a fogmosás pont egy jó példa.
1: Közben el kell zárni a vizet, hiszen ha nyitva hagyjuk a csapot, akkor csak a semmibe folyik.
2: Na, és ha végeztünk, figyeljünk arra, hogy mindig jól zárjuk el a csapot. Ne csöpögjön fölöslegesen.
1: De ha valakinek van kertje, akkor a locsoláshoz használhat inkább esővizet, amit előtte egy laborban összegyűjtött.
2: Jaj, az milyen jó ötlet!
1: Ugye?
2: Én nagyon szeretek esővizet gyűjteni.
1: Én is. Figyeljetek ti is arra, hogy mennyi vizet használtok, ugyanis...
2: A víz érték!
1: Pontosan, ennyi volt mára. Búcsúzik az okni páros.
2: Sziasztok! Na, gyere, menjünk esővizet gyűjteni.
1: Amúgy... Inkoz?
2: Hozom a kannát.
1: Inkoz, mi most páratlan zoknik vagyunk, vagy párosak? Párosak, nem? Mert ketten vagyunk, az
2: egy,
1: a páros
2: meg
1: szám.
2: Meg egy, az kettő. A kettő egy páros szám, meg azt hiszem, hogy prím is, vagy
1: mi? Az
2: mi?
1: A prím szám?
2: Hát nem tudom, akkor inkább ne esővizet gyűjtsünk, hanem menjünk el matek órára.
1: Hát, biztos nem ártana. Én nem tudom, mi az a prím szám.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
3: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba, és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Salvo visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
7: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
6: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
7: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
6: Salvo ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Salvónak.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Süt

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Turcsi orrú a mamája, Kunkori a farkincája, Visít röfög az ójába, oly sok ember lakomája. Ki ő?
1: Ez a malac.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az üres palacsinta. A palacsinta készítés nagyon komoly dolog. Annyira komoly, hogy hosszú-hosszú évekig kell gyakorolni, amíg valaki megtanul olyan finom, vékony és puha palacsintát sütni, ami után még az is megnyalja a 10 ujját, aki nem szereti. Egyszer élt egy nagymama, akinek számtalan fia és lánya, és még annál is több unokája volt. Ez a nagymama olyan palacsintát sütött, hogy annak égen földön nem volt párja. Nem csak a fiai és a lányai, és a megszámlálhatatlanul sok unokája szerette nagyon a palacsintáját, hanem még a messze földről érkező vendégek is, akik csak a nagymama palacsintája miatt keltek útra. A nagymama bizony nem bízott semmit a véletlenre. Maga fejte reggelente a tehénkéjét, ami a tejet adta, maga szitálta a lisztet, és a saját tyúkolja vidám tyúkocskái adták a hatalmas tojásokat. És hogy mivel töltötte meg a gyönyörű aranysárga palacsintákat? Hát a saját készítésű lekvárjaival, amiket szintén ő főzött hatalmas lábosokban. Vagy a hazai csokoládé és mogyoró krémmel. A kamrája polcai csak úgy roskadoztak a szebbnél szebb, édesebbnél édesebb lekvároktól, szószoktól és befőttektől, amiket katonás rendben tartott, nehogy véletlenül összekeveredjenek. Egy szó is több a soknál, ez a nagymama mindenkit le tudott venni a lábáról a világ legfinomabb palacsintájával, kivéve az egyik unokáját, aki olyan válogatós volt, hogy igen nehéz volt a kedvében járni. De a nagymama csak nem adta fel. Kísérletezett minden nap, hogy vajon milyen ízű palacsinta lenne a finnyás unokája kedvence. De sem a csokis, sem a magyarós, sem a vaníliás, sem a szilvalekváros, a baracklekváros, a szederlekváros, az eperlekváros, a csipkebogyólekváros, de még a mennyei bodzalekváros sem tetszett a kis válogatósnak. Nem finom, mondta mindegyik után, és eltolta a tányért. A nagymamát nagyon bántotta a dolog. De nem volt ám minden nap ideje arra, hogy kikísérletezze a tökéletes palacsintát a válogatós unokájának. Annyian jöttek hozzá minden nap palacsintázni. Egyik nap aztán hatalmas tömeg érkezett, amit a nagymama először nem is tudott mire vélni. Majd hirtelen eszébe jutott, hogy ez a sok ember bizony az ő születésnapját jött megünnepelni. Nosza gyorsan fel is kapta a fehér fodros köténykéjét, hogy ellássa az egész hadsereget palacsintával. Akkora tüzet rakott a konyhában, hogy csak úgy izzadtak a serpenyők, és akkora tálban keverte a tésztát, hogy létrára kellett állnia. Még a fiai és a lányai is besegítettek a nagy konyhai sürgésforgásban. Hordták kannaszám a tejet, kosárszám a friss tojásokat, és lapátolták a lisztet a nagymama táljába. Az unokák pedig a lekvárokat és krémeket hozták a kamrából. Odakint a kicsi ház előtt, a kertben ünnepi asztalt terítettek, és szűken ugyan nem mindenkinek jutott hely. A vendégek türelmetlenül és éhesen várták a jobbnál jobb palacsintákat, amiket hatalmas tálcákon hordtak körbe. A válogatós unoka pedig korgó gyomorral nézte az ablakból az ünnepséget. Annyira nem szerette a palacsintát, hogy még a nagymamáját sem köszöntötte fel. A vendégek, a fiúk, a lányok és a többi unoka pedig csak falta-falta a palacsintát, amíg le nem ment a nap. Amikor beesteledett, színes fényeket gyújtottak, és várták a tortát. És bizony a torta sem készült másból, mint rengeteg egymásra halmozott, kerekre töltött palacsintákból, amiknek a tetejét hófehér tejszínhab és megannyi színes gyertya borította. Mindenkinek pont egy szelet jutott belőle. És a vendégek mind egyetértettek abban, hogy ennél finomabb palacsintát bizony még soha életükben nem ettek.
Mire vége lett az ünnepségnek, és a vendégek felkerekedtek, a nagymama fáradtan rogyott le a konyhaszékre, és végignézett az üres tálakon, lábosokon és üvegeken. Egy kanál tészta és egy késhegynyi töltelék sem maradt. Egyetlen egy üresen maradt palacsinta árválkodott csak a konyhapulton, amiben már nem jutott töltelék. De a nagymamának nem volt szíve kidobni, mert mindegyikbe belesütött egy darabot a lelkéből is. Egyszer csak kinyílt a konyhajtó, és megjelent a válogatós unoka. Észrevette az üres palacsintát, odasonfordált a tálhoz, és csípett belőle egy egészen pici darabot. Amikor megkóstolta, kikerekedtek a szemei. Nagymama, kiáltotta, ez tényleg a világ legfinomabb palacsintája, és nekem bizony így üresen ízlik a legjobban. Azzal a nagymamája nyakába borult, és össze-vissza csókolta. A nagymama pedig boldogan nevetett, hogy végre ezt a talányt is sikerült megoldania. Onnantól kezdve és azóta is együtt palacsintázik az egész boldog család.

0: Na, ebből se lesz biznisz.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít rivalta a farkas, valaki szepeg, mekegte a kecske, valaki sír, kiáltotta a róka, valaki zokog, makogta a nyúl, valaki rí, recsegte a borz, valaki sírri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katicabogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét pettyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint herészett. Ne vihogj, rászkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fel. Ej, de buta vagy te, cincér! Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hely, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto!
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Aki birka, csak annyit tud be.

Itt van, be. Nincs semmi gondja, csak ugyanazt mondja, mert semmi sem jut eszébe. Aki birka, csak annyit tud, be. Akármi történhet,

Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más

0: Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Lúciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán, ahol Kedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad.

0: Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
1: Micsoda?
0: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted?
1: Hát, még nem nagyon.
0: Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a Foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát, de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
1: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta.
1: Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra.
2: Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét.
1: Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük.
2: Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék, de lesz szám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Is
3: kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, aminőtt Micóka véghez vitt. Följött az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ijedten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Kibántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
4: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
5: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy Magyarországon van óvoda múzeum is? Képzeld, én sem olyan régóta tudom. Ez a múzeum tele van régi játékokkal, kis székekkel, asztalkákkal, és azt is megláthatod ott, hogy régen az óvónénik milyen ruhában vigyáztak a kisgyerekekre. Eláruljam, hol van ez az izgalmas múzeum? Szabad a gazda? Martonvásáron. Ha megnéztétek az óvoda múzeumot, akkor menjetek át az ott található kastélyba is, és nézzétek meg a kastélyparkban terebélyesedő több száz éves platánfákat is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok! Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább, éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt, éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
5: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy-hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe, dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
8: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
7: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
8: Megfájdul az ember feje,
7: panaszkodott a szomszédnéni.
9: Hívni kell a szerelőket,
7: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
8: Lapi!
7: Sikkantott boldogan Fanni.
8: Hol a sipkád, Lapi?
7: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a Manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi Manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi Manó zörög, ő bizony.
10: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Harcos Bálint, Dorka és az elgurult gomb. Dorkának volt egy babája, akit úgy hívott, hogy Györgyi baba. Együtt laktak anyuval és apuval egy ózsdi házban, a legfelső emeleten. Sőt, nem is a legfelsőn, hanem még annál is följebb a padláson. Dorkáék lakását ugyanis az öreg ház padlásából alakították ki, ahol csak ők laktak, senki más. A harmadik emeletről egy eldugott lépcső vitt föl a lakáshoz, amely olyan magasan bújt meg, hogy galambok és cinkék röpültek az ablakok párkányára, és a szobákba mindig besütött a nap. Dorkának is volt saját szobája, ahonnan egy kerek ablak nézett le az utcára és a fák tetejére. Györgyi baba volt Dorka legjobb barátja. Anyu varratta külön neki Irén néninél, a bogaras varrónőnél. És Dorka vigyázott is rá nagyon. Mindenhová magával vitte, még az óvodába, sőt, az ágyába is. A babának vörös haja volt, zöld ruhát hordott, és a ruháján volt egy kis ezüstkék gomb. De nem akármilyen gomb volt ez. Ha Dorka este lefekvéskor megcsavarta, akkor Györgyi baba elaludt. Ha pedig megcsavarta reggel, akkor fölébredt. Ám az egyik este különös dolog történt. Mindketten ágyban voltak már, apu elmondta a mesét, puszit adott és leoltotta a villanyt. Dorka félig már aludt, de még odasuttogta Györgyinek jó éjszakát, és nyúlt a gombért, hogy megcsavarja, de a gomb nem volt sehol. Dorka végig tapogatta a ruhát, és ráébredt, hogy a gomb leszakadt, így most nem tudja megcsavarni. Györgyi pedig nem tud elaludni. A baba álmos szemekkel nézett rá. Megkeressük, jó? Súgta Dorka. Végig simította a takarót, a párnát, a lepedőt, de nem találta. Aztán fölkapcsolta a villanyt. Benézett az ágy alá, a szék mögé, a játékok közé, de sehol semmi. Dorka rájött, hogy a gomb nem itt veszett el a szobában. Fölnyalábolt a Györgyit, és kimerészkedett az előszobába, aztán a konyhába, aztán a fürdőszobába és a vécébe. Végül halkan, nehogy felébresszen bárkit is, belopakodott anyuék szobájába. Ám a gombot sehol nem találta meg.
2: Hol lehet? Súgta tétován. Hisz amikor elindultunk az oviból, még megvolt. Szóval, hűha, akkor tudom, hol veszett el. Az utcán.
1: Györgyi csüggetten nézett rá, majdnem leragadt a szeme. De mégsem tudott elaludni.
2: Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk,
1: döntött Dorka. Magához ölelte a babát, és kisurrant a lakásból, leszaladt mezitlába lépcsőn, és már kint is voltak az utcán. Dorka belebámult a sötétbe. Még sosem járt ilyen későn itt, főleg nem egyedül. Meleg tavaszi este volt, tehát nem fázott. De a fák lombjai feketén ingadoztak, és csak távol lehetett látni pár embert. Ám Dorka nagy levegőt vett, és elindultak. Először balra fordultak, aztán jobbra. Majd egy hosszú utcán kellett végigmenniük. Menet közben végig a járdát és a házfalak tövét figyelték, hát ha meglátják a gombot, de az nem került elő. Végül kiértek egy lombos fákkal teli parkba. Dorka nagyon szerette ezt a parkot, most viszont furcsa volt, tele sötét, ingó árnyékokkal.
2: Jaj, ne félj, Györgyi, szorította magához a babát. Mindjárt megtaláljuk, és aludhatsz.
1: Ám hiába néztek itt is körbe, kukkantottak be a bokrok alá, nem találtak semmit. Már éppen tovább mentek volna, amikor Dorka észrevette, hogy egy fatövében, a fűben megcsillan valami.
2: Ott van a gombunk, megvan!
1: Mutatott előre, és nevetve futni kezdett a megcsillanó pont felé. De még a táv felénél sem jártak, amikor fentről lecsapott egy sötét árny, fölkapta a csillanó valamit, és visszaszállt vele föl a fára.
2: – Hé, az a mi gombunk! – szaladt oda Dorka. – Add vissza!
1: Dorka odaért a fa alá, és fölnézett a falombjára. És akkor meglátta, hogy az árny egy nagy fekete holló. Ám Dorka nem ijedt meg.
2: Na várj csak, szólt fölfelé. Györgyi, öleld át a nyakamat!
1: A baba Dorka nyakába csimpaszkodott, ő pedig fölmászott a holló után jó magasra. Rögtön rá is lelt a madárra, ott állt a fészkében és Dorkára bámult.
2: Kérjük vissza a gombunkat, mondta dühösen a kislány. Györgyi nem tud elaludni nélküle.
1: A holló félszegen pislogott.
3: Milyen gombot? Itt nincs semmiféle gomb.
2: Hát akkor az micsoda?
1: Bökött Dorka a megcsillanó tárgyra.
3: Az csak egy pénz, topogott a madár.
1: Dorka a kezébe vette, és látta, hogy tényleg egy ezüstös fényű 10 forintos volt az.
2: Jaj, ez nem a mi gombunk, ejtette le a vállait. Most mi legyen?
1: Györgyi baba szomorúan nézett rá.
3: De igazából kik vagytok ti?
1: Kérdezte a holló.
2: Én Dorka vagyok,
1: intett a kislány. Ő meg a babám Györgyi.
3: Sziasztok!
1: Igazgatta meg a tollait a madár.
3: Az én nevem Ascitő.
1: Dorka meghökkent. Vascipő? A holló elhúzta a csőrét.
3: Nem, Ascitő. Már miért lenne egy hollon vascipő?
2: De, tétovázott Dorka, mi értelme van annak, hogy Ascitő?
1: A holló visszavágott.
3: És annak mi értelme van, hogy Dorka?
2: Ez igaz, bólintott a kislány. Ne haragudj, tudod, egy kicsit bosszús vagyok.
3: Mert a babádnak elveszett egy gombja,
1: nézett a holló.
2: Igen, biccentett Dorka, de ez egy különleges gomb, mert Györgyi csak úgy tud elaludni, meg fölébredni, ha én azt megcsavarom itt.
1: És Dorka rámutatott a gomb helyére.
3: És eredetileg kivarta oda?
1: Vislatta Ascitő.
2: Hát, aki Györgyit készítette, Irén néni a varrónő.
1: A holló elképett.
3: Muk Irén? A Cibere utcából? Hisz én őt ismerem.
1: Rezgette meg a szárnyait, majd Dorkára merett.
3: De ha nincs meg a gombotok, akkor miért nem mész el ő hozzá? Hisz ő varta, neki biztosan van egy ugyanolyan gombja, és azt ugyanúgy föl tudná varni a babádra.
2: Ez is igaz, hökkent meg Dorka. Csak nem tudom, hol lakik, és azt sem, hogy hogyan mászom le innen.
1: Dorka lenézett a falombjából. Eddig nem is vette észre, hogy milyen magasra mászott, és most megijedt.
3: Majd én elviszlek titeket oda, tárta ki a szárnyait a holló. Üljetek a hátamra!
1: Dorka csak most látta meg, hogy Ascitő milyen hatalmas. Akkora volt, mintha ő maga lenne a falombja. A szél zúgott, Dorka Györgyit ölelve fölmászott a madár 2 szárnya közé, odasugta a babának, hogy kapaszkodj, majd így szólt. Indulhatunk! És Ascitő hus, fölrepült a levegőbe. Dorka nem sokat látott, csak ide-oda ingó árnyakat és a lámpák fényeit. A holló először magasra szárnyalt, aztán jobbra fordult, majd lejjebb ereszkedett, és Dorka látta, hogy nagy házak ablakai mellett suhannak el, és némelyikben még ég a villany, de többségük mögött már alszanak az emberek. Ascitő még lejjebb ereszkedett, majd fékezni kezdett, végül leszállt egy sötét terecskén.
3: Megérkeztünk,
1: rázta meg a tollát.
3: Az ott Irén néni boltja, látod?
1: És a csőrével egy kis üzletre bökött, amelyben halvány fény égett.
2: Látom, mászott le Dorka. És ez a néni még ébren van ilyenkor?
3: Igen, ő nagyon keveset alszik. Éjjel-nappal csak var és var, babákat, ruhákat, kis bútorhúzatokat, tudod, elég bogaras, szóval vigyázz vele.
2: Köszönöm, Ascitő, hogy elhoztál, simogatta meg Dorka a hollót. Igazi barát vagy.
1: Ascitő lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy a kislány simogassa.
3: De kérlek, ne áruld el Mukirénnek, hogy én hoztalak el ide, mondta. Tudod, néha elcsentem tőle egy-két gyűszűt meg tűt, mert úgy csillogtak, és ezért mérges rám.
1: Rendben van, bólintott Dorka, nem árulom el, de most már be kell mennem, mert Györgyi nagyon álmos.
3: Értem, viszlát!
1: Verdesett a szárnyaival a citő.
3: Légy ügyes!
1: És visszaszállt a levegőbe. Dorka és Györgyi egy ideig még integettek utána, majd odasétáltak a bolthoz. Az üzlet fölött egy tábla lógott. Mukk, Irén, varrónő és babakészítő. Dorka megint vett egy mély levegőt, és beléptek. Egy szűk helyiségbe érkeztek meg. A kisbolt zsúfolásig volt tömve ruhakupacokkal, fonalgombolyagokkal, szövetbálákkal, a mennyezetről pedig kéz és félkéz babák lógtak lefelé, egyenesen az ember arcába, amelyeknek sűrűjében Dorkának úgy kellett utat nyitnia a kezével, hogy lásson is valamit. De így sem látott senkit.
2: Jó estét, mondta bizonytalanul, és előrébb lépett.
3: Töröljetek lábat!
1: Recsent rájuk egy hang az üzlet végéből. De Dorka továbbra sem látott senkit.
2: Bocsánat, mondta, és visszalépve megtörölte a lábát.
3: Ezek a mai kölykök, azt sem tudják, mi az illem!
1: Zsörtölődött a hang, majd egyszer csak a bábukat félre söpörve előcsoszogott egy apró nénike. Mukk Irén, a varrónő. A kezében egy babát vitt egy asztalhoz, és föl sem nézett.
3: Lábat sem törölnek, be sem mutatkoznak,
1: morgott tovább. Dorka zavarba jött.
2: Elnézést, én Dorka vagyok.
3: Tudom, ki vagy,
1: csoszogott a néni, és továbbra sem nézett föl.
3: Megismertelek róla.
1: És hirtelen Györgyi babára bökött. Györgyi ijedten bújt a kislány mögé.
3: Mit bújsz el, te buta? Hunyorította néni. Hiszen én készítettelek.
1: Dorka bátorítóan megsimogatta a babáját.
3: Na, és miért jöttetek? Hessentett Mukk Irén. Ki vele, mert nincs sok időm.
2: Hát, mutatta Dorka a baba ruháját, Györgyinek leszakadt itt a gombja, és most nem tudom elaltatni.
1: A varrónő kézbe vette a babát, és ide-oda forgatva megvizsgálta.
3: Az altató ébresztő gomb, morogta. Biztos túl erősen csavargattad.
2: Igazából azért jöttem, hogy nem tetszene tudni felvarni rá egy ugyanolyat, mert nagyon késő van, és Györgyi nem tud elaludni.
1: Mukk Irén megnyomkodta kissé a gomb helyét, majd hümmögve kotorászni kezdett egy szekrényben.
3: Nagy a gond. Elgurult a kicsi gomb,
1: dönökte, majd nyögve előhúzott egy óriási vázát, amely dugig volt gombokkal. Rogyadozó térdekkel egy asztalkára helyezte, majd surr, kiborította az egészet. Dorkának tátva maradt a szája, mintha egy ezerszínű folyam ömlött volna ki eléje, zöld és arany, rózsaszín és azúr, lila és piros gombokat görgetve magával. Volt köztük domború, lyukas, lapos és duruzmás, csillámló és fakó, kerek és szögletes, voltak ott csontgombok, fagombok, kőgombok, fémgombok, műanyaggombok, sőt, még üveggombok is. Mukk Irén ujjai szélsebesen matadtak közöttük, forgatták, fölcsippentették, majd eldobták őket, végül a néni hopp, kiemelt egyet közülük, és így szólt.
3: Na, itt is van.
1: Az új gomb megszólalásig olyan volt, mint amelyik elveszett. A varrónő már is tűt és cérnát kapott elő, és villámgyorsan fölvart a Györgyire.
3: Látod? Mutatta közben Dorkának. Befűzöd a tűbe, aztán előbb alulról szúrsz, aztán felülről, aztán megint alulról és megint fölülről. Végül itt alul ráhurkolod, megcsavazod, és kész.
1: Dorka feszülten figyelte, majd föllélegzett és karjába vette a babáját.
2: Végre, Györgyi, most már aludhatsz, szép álmokat.
1: És megcsavarta a gombot. Györgyi hálásan, várakozva pislogott rá, és és nem történt semmi. Az új gomb nem altatta el a babát. Györgyi kimerülten nézett Dorkára. Mukkirén a fejét csóválta, majd így szólt.
3: Ekkor nincs mese. Találd meg az eredetit, és ha megvan, valami erősebbel vard vissza,
1: tette hozzá morogva.
2: Jó, de hol keressem?
1: Sóhajtott Dorka.
3: Hol, hol?
1: Dobálta arrébb puffogva a szövet bálákat a varrónő.
3: Azt neked kell tudni, hisz miért nem szoktak elaludni a gyerekek? Na, miért? Mert félnek valamitől, és azt a valamit le kell győzniük. Na!
1: Dorka eltátotta a száját. Legyőzniük? De hogyan?
3: Hogyan, hogyan?
1: Sémbelt a néni.
3: Úgy, hogy megtalálják benne, amit keresnek.
1: A félelmükben?
3: Abban, abban!
1: Kezdte el kifelé taszigálni a varrónő Dorkát, de aztán lopva megcirógatta.
3: Na, törd a fejed! Ki az, akitől a legjobban félsz?
1: Dorka már a bolt ajtajában állt, de most eltöprengett. Majd azt mondta.
2: Az oroszlántól, a szobortól, ami egy téren áll közel hozzánk.
3: Akkor nála van, keresd meg!
1: Hunyorintott
3: a
1: néni.
3: Csak bátran!
1: Muk Irén becsukta utánok az ajtót, Dorka és Györgyi pedig újra az utcán találták magukat.
2: Az oroszlán egy kis téren egy talapzaton állt, és hiába volt csupán egy szobor, Dorka nagyon félt tőle. Még látni sem szerette, ezért ha anyuval vagy apuval épp átkelt a téren, akkor ő inkább kikerülte, és átment a túloldalra. Most azonban pont a szobor felé indult el Györgyivel. Az éjszaka talán még sötétebb volt, csak néhány lámpa fénye pislákolt itt-ott. Szűk utcákon vágtak keresztül, sarkokon fordultak be, végül kiértek a térre. És a közepén ott állt az oroszlán. Az izmai megfeszültek. A melső mancsaival föllépett egy sziklára, a farkát hátra csapta, és a szájával vicsorgott. Dorkát rossz érzés fogta el, de aztán Györgyire pillantott, és oda sétált az oroszlánhoz. Az mereven, villogó szemmel nézett előre. Dorka óvatosan a szobrot végig szemmel tartva keresgélni kezdett körülötte, de nem találta a gombot sehol. A kis tér szinte üres volt, csak a távolban ácsorgott néhány járókelő. Dorka lábújhegyre állt, hogy megnézze a talapzatot is, és ekkor kisi hátrébb megvillant valami. A kislány először azt hitte, csak az egyik lámpa fénye villant a szemébe, de aztán jobban megnézte, és mit látott meg? A gombot! Ott billegett az oroszlán farkahegyén. Dorka megörült, ám rögtön meg is rémült, hiszen akkor föl kell másznia az oroszlánhoz. Milyen dühösen néz, és hogy vicsorog!
1: Dorka szinte megdermett a félelemtől, mégis elkezdett fölmászni a talapzatra. Följebb merészkedett, aztán még följebb. És ekkor már szorosan ott állt az oroszlán mellett. Dorka fölemelte a kezeit, és úgy óvakodott végig a talapzaton, nehogy hozzáérjen az oroszlán oldalához. Oda arra szólt a farkához, lábújhegyre állt, és lassan, nagyon lassan kinyújtotta az ujjait a gomb felé. Még a lélegzetét is visszafojtotta. A keze közeledett a gombhoz, közeledett és közeledett. Már-már elérte, amikor az oroszlán megmozdult. Rázta meg magát. Dorka villámgyorsan leugrott a földre, de nem futott el. Az oroszlán kinyújtotta a karmait, összecsattintotta a fogait, és a kislány felé fordult. Dorka magához szorította Györgyit, de nem tágított. A nagymacska lelépett a szikláról, a mancsaival nyúlkálni kezdett, és ekkor Dorka rájött, hogy az oroszlán csak nyújtózik. A kislányra nézett. Szia, Dorka!
2: Dorka elámult. Te tudod a nevemet?
4: Persze, hogy tudom. Ásított az oroszlán. Régóta ismerlek. Minden reggel és délután átjössz itt a téren, csak sajnos, vakarta meg a fülét, mindig kikerülsz engem, és átmész a túloldalra.
2: Igen, mert félek tőled, mondta Dorka.
4: Azt is tudom, bólintott az oroszlán, pedig én szívesen lennék a barátod.
2: Tényleg? Lepődött meg Dorka. Akkor miért nem szóltál eddig?
3: Miért, miért? Mert csak akkor tudok megelevenedni, ha nem lát senki. Kivéve, ha te látsz meg, huppant le a földre. Most is csak azért tudtam életre kelni, mert már késő este van, és mert végre onnan is elment az a pár ember.
2: És orrával a tér távoli sarka felé bökött. És a gombunk, jutott Dorka eszébe, az hogy került hozzád?
3: Úgy, hogy megtaláltam,
2: vidult fel az oroszlán, vagyis megláttam, amikor elvesztetted. Délután ugyanis itt jöttetek át a téren, és egyszer csak azt láttam, hogy kling, leesik a babádról a gomb, de ti tovább mentek. És a gomb ott hevert magában, én pedig, amint megtudtam elevenedni, odaszaladtam, magamhoz vettem, és már rohantam is vissza, mert egy szobor sosem hagyhatja el a talapzatát, szóval vigyáztam rá neked.
1: És miért a farkat hegyére tűzted? Nevette el magát Dorka.
3: Hát, mert a mancsaimon állnom kell,
2: húzta ki magát az oroszlán.
3: A farkam bojtja viszont szépen tartja a gombot, mert olyan erős ott a szőröm, látod?
1: Olyan erős? A szőröd?
2: Torpant meg Dorka.
1: De hisz a varrónő épp ezt mondta, hogy a gombot majd erősebb cérnával kell visszavarni.
3: Ó, akkor parancsolj!
2: Nyújtotta oda a farka végét az oroszlán.
3: A gomb és egy szőrszál! Húzd ki nyugodtan!
2: Dorka elvette a gombot, és kirántott egy szőrszálat a nagymacska bojtos farkából. Az oroszlán föl sem sziszent.
1: Köszönöm,
2: ölelte át Dorka anyakát, bár alig érte át a karjával.
1: Nélküled elveszett volna a gomb, és Györgyi soha többé nem tudna elaludni, és én sem.
3: Jó, de most már siessetek,
2: furta oda hozzá Busa fejét az oroszlán.
3: Szörnyen késő van.
2: Dorka megsimogatta a nagymacska füleit.
1: Soha többé nem megyek át a túloldalra, súgta neki. És örökké barátok leszünk.
2: Az oroszlán morrantott egyet, majd visszaugrott a talpazatra, Dorka pedig Györgyivel együtt hazaszaladt. Visszasurrantak a lakásba, ahol anyu és apu mélyen aludtak. Dorka előcsempészett egy tűt a konyhaasztal fiókjából, majd Györgyivel bebújtak az ágyukba. Dorka befűzte a tűbe az oroszlán szőrszálát, és ahogy Muk Iréntől látta, finom öltésekkel visszavarta a gombot Györgyi ruhájára. Miután befejezte, megsimogatta a babát. Azt súgta neki.
1: Most már aludhatunk.
2: Megcsavarta a gombot, és mintha az egész utazásuk meg sem történt volna, mind a ketten elaludt.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, most én szavalok nektek. Devecseri László, Marcipán apó nyaral. Itt a tavasz, jön a nyár, apu is csak erre vár. Nyaralni megy anyóval, s arra gondol hajóval. Miből legyen a hajó, egy cukrászhoz mi való, ácsolhatna deszkából, mindenféle jófából, ügyeskedne vasból, fémből, talán éppen sárga részből. Nem jó egyik, rossz a másik, bár hajóra szíve vágyik, nem tudja, hogy mit csináljon, a hajóhoz miként álljon. Hogyan készül fából, fémből, az említett sárga részből, nem ért hozzá, honnan tudná? A cukrász nem hajóács, s a hajóács nem cukrász. Cukrászok közt legjobb apó, marcipánból lesz a hajó, addig formált ügyeskedett, remek hajó kerekedett keze alatt. Feltették az autóra, így mentek a nyaralóba. Odaértek, megpihentek, azután a vízhez mentek, szépen úszott a hajó, benne utazni nagyon jó. Szállt a vizen, úgy repült, örült, aki benne ült. Ám egyszer csak hattyúk jöttek, hajó köré települtek. Csipegették a hajót, bosszantották az apót. Heste, heste, menjetek inkább, máshol egyetek. Múlt egy veszély, jött a másik, a sirályhad nem cicázik. Marcipánból csemege, oda apó remeke. A hajó meg hasat szakadt, mutatóba alig maradt. Mire apó észbe kapott, sirályokhoz oda csapott, vízbe állt már sokáig, felegészen nyakáig. Kievickélt apó anyó, oda lett a csodahajó. Mit csinálnak egész héten, egy kölcsönző van erészen. Bérel

0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jókedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb. Egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei, lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran soráll a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kókori,
2: kockada,
1: tojásból lett a csoda, nagy taréjú cifra tolluka.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár.
3: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
4: Móra Ferenc, a világhíres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
5: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárga répából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárga répa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölség sértő ürge fiókot. Azám, ha a kardom nem sáslevél volna. Hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem-begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág, bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet, de nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodorkötőcskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki, ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm alással, nekem is van házam, van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcs a kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöpkezében, pannikának híják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, bimelejetek szolgálatára. Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. Került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a Sárika meg a Klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásira kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, Vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? Pattogatott kukorica? Öntsd a fatányérba, Vica. Hanem tudjátok mit, lelkeim? Ehhez az uzsonnához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszért. Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat. Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat. Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még talán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, pannika, kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőn? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a pannika ozsonna főzőkonyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se ozsonna, csak egy nagyvánkos, azon egy kisvánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azé legyen az az egy szem pattogatott kukorica.
4: A világhíres szakácsné című mesét hallottátok.

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy Csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A Csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a Csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A Csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat,
0: mondta a Csacsi. Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket.
2: Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
2: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmotok?
0: Érdeklődött mézes mázasan a róka.
2: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, Csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja a rókának bárányhúsra fája foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a Csacsihoz.
2: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a Csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a Bandi ügettek, majd a többiek. A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
1: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
0: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estélyi ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig huss, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanezt történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
3: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
1: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát. De túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról.
3: Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lássuk meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlóval semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott könnyen ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király. Talált ki, Máté.
Bizony, ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, és valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni, örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, és megkérte a jobbján ülő nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ilyetten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták ők egy tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldte hát az ember a feleségét is.
2: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
1: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
3: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
1: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
1: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
3: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
1: felelt rá az asszony,
3: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
1: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
2: Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval?
4: Én bizony nagy munkában vagyok.
3: Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát mit felszállítom én? Mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
2: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
3: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
2: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
3: Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta

látom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta, elmondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondá szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintot. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondá az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre odajárt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszkalisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, s eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Hallja, kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s
kiver

kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No te szegény ember, mondd el most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek peszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon. Neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, és hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne, kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban, bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta.
Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én fogok nektek mesélni. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Pöttyös Pannit nem csak azért hívták Pöttyös Panninak, mert a nagymamája mindig piros pöttyös ruhába öltöztette. Ez a név akkor ragadt rá, amikor egy szép napon arra ébredt, hogy a bőre is tele van piros pöttyökkel.
3: Nagymama!
2: Kiáltotta csodálkozva. Nézd csak meg, rajta vannak-e a pöttyök a ruhámon?
3: Miért?
2: Kérdezte nagymama a fürdőszobából.
3: Mert azt hiszem, átugráltak rám, és nagyon rosszalkodnak.
2: A pöttyök?
3: Igen, viszketnek.
2: Akkor már nagymama besietett a szobába, és megnézte a viszkető pöttyöket. Pannit ágyban tartotta, és elhívta a doktorbácsit. A doktorbácsi pedig megállapította, hogy Panninak bárányhimlője van. Az ajtóra piros cédulát ragasztottak, és Pannihoz nem mehetett más, csak a nagymama.
3: Miért van nekem bárányhimlő, mikor én kislány vagyok, és nem bárány?
2: Kérdezte Panni panaszosan, és szemrehányó csodálkozással nézett nagymamára. Mert ez szelíd himlő, olyan szelíd, mint a báránykák.
4: Van mérges himlő is?
2: De van ám.
4: Külön kislány himlő nincs?
2: Nincs.
4: Én semmilyen himlőt nem szeretek, és fel akarok kelni.
2: Nem kelhetsz fel.
4: Akkor hívd be hozzám Péterkét.
2: Majd, ha meggyógyultál, ha behívnám Péterkét, ő is elkapná tőled a viszkető pöttyöket. A bárányhimlő ragályos.
4: Péterke örülne neki.
2: Biztosan tudom, Péterke szeret beteg lenni, mert akkor játékot hoz neki a mamája.
4: Bárányhimlőért mit szoktak kapni a gyerekek?
2: Semmit. Játékot pedig akkor kapsz, ha nyugodtan ágyban maradsz, míg elmúlik a himlőd.
3: Meddig kell ágyban maradnom?
2: Talán egy hétig. Pannit nem lehetett megnyugtatni. Mikor nagymama azt sem engedte, hogy lemenjen a kertbe játszani, keserves sírásban tört ki.
3: Ne sírj, kislányom, mondta a nagymama.
2: Mindjárt eljátsszuk a mai bárányhimlő játékot. A bárányhimlőnél ugyanis minden nap van egy új játék. De csak akkor játszunk, ha nem sírsz. Síró gyerekkel nem lehet játszani.
3: Már nem sírok,
2: mondta Panni hüppögve. Nagymama apró papírcsónakokat csinált, spálcika evezőket. Leterített az ágyra egy pokrócot, az volt a tenger. Építőkockákból és doboztetőből meg szigetet készített. A szigeten lakott a porcelánbaba, akit az elefánt, egy rémséges szörnyeteg elrabolt és fogva tartott. A mackó, a zsiráf és a csacsi nagy hajókon sietett a baba segítségére. Közben viharba kerültek, cápákkal harcoltak, megküzdöttek a szörnyeteggel, aztán kiszabadították a babát. Másnap áruházat játszottak, nagymama kis papírerszényt csinált Panninak, aztán berendezte az áruházat. Mindent lehetett kapni benne, mert óriási áruház volt. A cukorka osztályon a baba szolgált ki, a játék osztályon a csacsi, a ruha osztályon a mackó. A zsiráf volt a felügyelő, mert hosszú nyakát hajlítgatva minden rendetlenséget meglátott. Harmadnap óvodát játszottak, negyedik nap cirkuszt, ötödik nap állatkertet beszélő állatokkal. Minden napra jutott valami nagyszerű szórakozás. Ezek a játékos bárányhimlő napok valósággal elrepültek. Panni észre sem vette, és már is meggyógyult.
4: Bárányhimlőkor sokkal kevesebb ideig tart egy nap, mint máskor,
2: mondta utóbb Péterkének a kertben.
4: A betegségtől? A játszástól?
3: Nem igaz, csak hencegsz.
4: Kérdezd meg a nagymamámtól. És honnan kaptad a bárányhimlőt?
3: Nem tudom. Lehet, hogy a ruhámtól. Pöttyös lettem.
2: Ha akarod, rád adom a kötényemet. Az is pöttyös.
3: Nem kell, tartsd meg magadnak. Fiúk nem hordanak pöttyös kötényt.
2: Péterke szőke üstöke felmerett a méltatlankodástól. Pedig titokban nagyon irigyelte Pannitól a bárányhimlőt, de nem akarta mutatni, ezért inkább hangosan ugratni kezdte.
3: Pöttyös Panni! Pöttyös Panni!
2: Addig ismételgette, kiabálta ezt fél lábon ugrálva, míg Panni nevéhez hozzáragadtak a pöttyök. s attól kezdve mindenki Pöttyös Panninak szólította.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

és mi ebben a bizonyos meseboltban vásároltuk sok-sok mesepénzen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: se bont. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Véged.

sajnálni magát, hogy még a könnye is kicsordult. Azt sem tudta, hová indulja, melyik villamosra száll. Merre akadhat rá a felesége?

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Drill Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Oriza Triznyák Mirmur kalandjaiból. Oriza Triznyák és a megkergült robot. Oriza Triznyák meglátott egy hatalmas plakátot. Szótagolva elolvasta. Szuper robot! Ne szalassza el! Nem szalasztom el, morogta a bajusza alatt. Semmiféle alkalmat soha nem szalasztok el. Persze, hogy kipróbálom. Belépett az üzletbe, oda ment az ásítozó eladóhoz. Én is kipróbálhatom? Kérdezte.
2: Te is kipróbálhatod?
1: Ingyen van. Reklám, mondta unatkozva az eladó, és egy nagy doboz nyújtott át. Oriza Triznyák vérszemet kapott, vagyis nagy mohón így szólt. Azt a kis dobozt is megkaphatnám?
2: Megkaphatod?
1: Ásítozott tovább az eladó. Legalább hamarabb véget ér ez a reklámhadjárat. Oriza Triznyák a parkon át hazaegyensúlyozott a dobozokkal. A szófacsaró seregélyek ámulva néztek utána. Mit visz? Mit misz? Szit miv? Cserregték. Riminyák bácsi, a parkőr, csak a fejét rázta. Mirmur pedig egy bokor alatt szunyókát. És nem csinált sehogy. Oriza Triznyák az ecetfa árnyékába először a nagy doboz nyitotta ki. Mindenféle alkatrészek, csavarok, drótok, lemezek voltak benne, és a tetején egy nyomtatvány, meg egy rajz, ezzel a szöveggel. Ön is összeszerelheti a szuperrobotot, ha pontosan követi a rajzot. Követem, követem, mormogott. Felnyitotta a kicsi dobozt is. Egy játékorgona volt benne, és egy nyomtatvány. Az orgona 5,5 voltos elemmel működik, de lehet beletenni 2 darab másfél voltos elemet is. Ha a billentyűket lenyomjuk, megszólal az orgona.
2: A billentyű,
1: motyogott, és nekilátott a munkának. A rajzot kiszögezte az ecetfára. Egyszer a nagy dobozra nézett, egyszer meg a kis dobozra. Ide-oda járt a szeme. Szuper robot? És ha csinálnék egy 2-szeresen szuper robotot? Megcsinálom. A 2-ből csinálok egy szuper-szupert. Lesz ám csodálkozás, lesz ám ámélkodás. Villámgyorsan szétszerelte a játékorgonát, majd a nagy dobozból is kiszedte az alkatrészeket. Kezébe fogta a kulcsot, kidüllesztette a mellét, s úgy állt ott, mint a világ legnagyobb szerelője. És így is gondolta. Én vagyok a világ legnagyobb szerelője, kiáltotta. Egyet innen, egyet onnan. Oriza Triznyák szélsebesen szerelt. Már kész volt a lába. Egy kicsit ugyan furcsán festett, hogy a körme helyén billentyűk fehérlettek. Azután elkészült a törzse. Elhelyezte benne a játékorgona fújtatóját. Utána felszerelte a 2 kezét. Azokon is billentyűkből volt a köröm. Végül elkészült a fej. Sokáig válogatott a sípok között, majd az A sípot dugta a robot szájába. Legalább majd mindig a normál A hangot fújod. Vigyorgott, mert a zenéhez is értett egy kicsit. Nézegette a kimaradt alkatrészeket, és közben dünnyögött. Ezekkel mit csináljak? Beletömöm a fejébe. Egy kicsit nagy, de nem baj. Annál okosabb lesz, ha több van a fejében. És most beindítom. Nyomta meg a beindító gombot. A robotnak kigyulladt a szeme, majd sípolt egyet. Á! Majd fölemelte először a jobb lábát, utána a bal lábát. Megy! Megy a szuper-szuper robot! Újjongott. Oriza Triznyák csoda robotja! Éljen! És éljek én! A robot sípolva, csikorogva és világítva a szalmakalaphoz lépegetett, amelyben Oriza Triznyák szokott aludni. Fölemelte, és szép lassan darabokra tépte. Ne, ne, ne csináld! Kiáltott rá Oriza Triznyák, de a robot rá se hederített. az ecetfához lépkedett, és billentyű körmeivel lefűrészelte az összes gajat. Eltűnt a kellemes árnyék.
2: Jaj nekem!
1: Fogta a fejét Orizatriznyák. A robot csikorogva feléje tartott. A szeme villogott, a szája sípolt. Kinyújtotta a kezét, és elkapta Orizatriznyákot.
2: Engedj el! Azonnal engedj el!
1: Nyávogott rémülten Orizatriznyák. A robot fölemelte, majd háromszor a földhöz verte.
2: Jaj!
1: Tapogatta a fenekét a kandúr. Amikor a robot újra kinyújtotta a kezét, futásnak eredt. Ennek felesett réfa. Szégyen a futás, de hasznos. A robot kinyújtott kézzel, világító szemmel sípolva futott utána. Feldöntöttek egy kerékpárost, egy utcaseprőt és egy pincért. Átugrottak egy csatornamunkást, egy kinyújtott lábat és téglagyári megállót, aki Orizatriznyákhoz csatlakozott.
3: Hová futunk? Kérdezte a kandúr.
2: Ha nem vetted volna észre, menekülünk,
1: mondta Orizatriznyák. Téglagyári megálló hátra nézett.
3: Szép robot, te ismered?
2: Én csináltam, szuper-szuper, és milyen jól fut.
1: A park felé kanyarodtak. Mirmur felébredt, mikor ráléptek, s ámulva nézett utánuk.
3: Várjatok meg, fiúk, megyek én is.
1: Hárman futottak elől, hátul a robot, körbe-körbe. Legázoltak egy homokvárat, egy pamut gombolyagos kosarat és a gyönyörű nemesített rózsákat, a park büszkeségét. Ekkor kapcsolódott be az üldözésbe Riminyák bácsi, a reszkető fejű parkőr. Rázta a botját és kiabált.
4: Fűre lépni tilos, rohangálni tilos, motorbiciklit behozni tilos.
3: Ez nem motorbicikli, hanem szuper-szuper robot, morgott elől Orizatriznyák.
2: És nem hoztuk be, jött az magától.
1: Így nem lesz jó, lihegte Orizatriznyák. Ki fogunk fulladni? Csináljunk egy cselt. Háromig számolok, és hárman három felé szaladunk. Jobbra futott téglagyári megálló, balra futott Mirmur, középen futott Orizatriznyák.
2: A robot habozás nélkül Orizatriznyákot követte.
1: Riminyák bácsi meg a robotot.
3: Morgott Orizatriznyák.
2: Nem egészen sikerült a csel, újat kell kitalálnom.
1: Fölmászott a fára, a robot utána.
2: Ez se jó,
1: morgott Orizatriznyák. Lemászott a másik oldalon, a robot utána. Riminyák bácsi megfogta a robot karját.
3: Meg vagy te fáramászó motorbicikli!
1: A robot apróra tépte Riminyák bácsi kalapját, ketté törte a szöges botját, majd Orizatriznyák után futott. Mirmur és téglagyári megálló egy bokorban kuksolt, és töprengett.
2: Valamit ki kell találni.
1: De mit? Miből lehet ez a robot? Kérdezzük meg Orizatriznyákot. Ő csinálta. Megvárták, míg arra kanyarodnak, és megkérdezték.
2: Miből van a robot? Vasdarabokból és játékorgonából, lihegte futás közben a kandúr.
3: Vas, vas, vas, megvan. Szerzünk egy mágnest, az vonza a vasat, mondta Mirmur.
1: A vasboltból egy hatalmas mágnes patkót hoztak. Elbújtak a bokorban, és megvárták, míg újra arra kanyarodnak. Kitartották a mágnes patkót,
3: a robot lelassult. Egyre lassúbb lett, aztán megállt.
1: Majd röpülni kezdtek a csavarok, a drótok, a lemezek. Mindet magához vonzotta a mágnes. Csak a billentyűk maradtak, mert azok elefántcsontból készültek.
2: Orizatriznyák hálásan mosolyogva megölelte őket. Köszönöm, már majdnem kifutottam a világból. Mit csináljunk ezzel a sok alkatrésszel? Vigyük vissza?
1: Elszaladtak a nagy dobozért, meg a kis dobozért. Telerakták mind a kettőt.
2: Egy kicsit összekeveredtek.
3: Nem baj,
2: majd szétválogatja, akinek kell. Visszahoztuk, kipróbáltuk, nem tetszik.
1: Tegyétek a többihez, mondta az ásítozó eladó.
2: A robotot oda, a játékorgonát ide.
1: Ballagtak a park felé. Mirmur megszólalt.
2: Azért Riminyák bácsinak kellene venni egy új kalapot. Ő nem tehet a robot szerelésről.
1: Veszünk, jelentette ki Orizatriznyák. Bementek egy kalapboltba, és vettek egy gyönyörű vadászkalapot Riminyák bácsinak. Hadd örüljön!
5: Csukás Mese Rádió.
6: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
7: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések felelőse. Mit gondoltok, mit hoztam ma nektek? Természetesen egy találós kérdést. Így hangzik. Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás. Nézzük csak. Én este fekszem le aludni, amit keresünk, az pedig akkor kell fel. Még nem tudom. Nem mindig egyformának látszik. Fényt ad. Éjszaka fényt ad. Éjjeli lámpa lenne? Nem, annak nem változik az alakja. Ki mondta? Bizony, igazatok van. A hold. Nagyon ügyesek vagytok. Minden furfangos kérdésre megtaláljátok a választ. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok.
8: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szembe.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A szemüveges bagoly. Tavasszal, amikor felébred az erdő, és az ágacskákon előbújnak a zöld levelek, akkor szokott kezdődni a madáriskola. Hogy kik járnak oda? Természetesen a kismadarak, hogy megtanuljanak minden fontosat. A madáriskolában van mindenféle óra, hogyan kell fészket rakni, tojást költeni, kukacra és bogarakra vadászni, melyik bogyó a finom, és hogy milyen növények és állatok élnek az erdőben. Minden kismadár nagyon figyel ám az órákon, hogy mindent rendesen megtanuljanak. Megy is a nagy verseny, hogy ki a jobb tanuló. De egyik évben volt egy kis bagoly, aki sosem kapott jó jegyet. Nem tudta megtanulni rendesen a leckét. A fészke mindig csúnya lett, sosem találta meg a kukacot, mindig a rossz bogyót gyűjtötte össze, és még a repülésben is ügyetlen volt. A többi kismadár folyton kinevette. Milyen ügyetlen vagy, milyen buta! Csiripelték a fülébe minden áldott nap. A kis bagoly pedig egyre szomorúbb és kedvetlenebb lett. Nem is akart iskolába járni soha többet. A bagolymama és a bagolypapa naphosszat tanácskozott és okoskodott, hogy mit kéne csinálniuk a fiúkkal. Ez így nem mehet tovább, mondta a bagolypapa. Elvisszük a legbölcsebb állathoz az egész erdőben, ő biztos tud segíteni. Másnap reggel, amikor pont szünet volt az iskolában, a bagoly család felkerekedett, hogy megkeressék az erdő legbölcsebb állatát, az öreg medvét. Ő már mindent látott és mindent tudott, ami az erdőben történt. Kedvesen brummogva fogadta a családot, és megkérdezte, miben segíthet. A bagolymama pedig lesütött szemmel mesélte el neki, hogy az ő fiúk a legrosszabb tanuló a madáriskolában, pedig nem buta fióka. A vén medve dörmögött egy kicsit, és vakarta a fejét, majd jó közel hajolt a kis bagolyhoz. Megnézte jobbról, megnézte balról, megnézte előről, és megnézte hátulról is, aztán csóválta a fejét. Végül így szólt a bagoly fiókához. Bagyocska, látod ott azt a magas fát? Látom, felelte a kis bagoly. És látod annak a magas fának azt a szép nagy ágát? Látom, felelt ismét a kis bagoly. És azt látod-e, hogy annak a szép nagy ágnak a végén van egy alma? A kis bagoly hunyorított, forgatta a fejét, majd azt mondta, látom. A medve ismét megcsóválta a fejét, és azt mondta a szülőknek. Ennek a fiókának szemüveg kell, hiszen nincs is azon az ágon semmi. Ezért nem tud rendesen tanulni, fészket építeni és kukacokra vadászni, mert nem lát rendesen. Itt van az én régi szemüvegem. Szerintem jó lesz neki. A kis bagoly kicsit gyanakodva méregette a medve ajándékát, aztán csak fölvette. És uram fia, a csőre is tátva maradt. Hatalmasra nyitott szemekkel nézett körbe, és közben jó nagyokat pislogott. Tyűha! Mondta meglepetten. Gyorsan körbe is repülte a medve barlangját, hogy mindent jól megnézhessen, és életében először érezte azt, hogy ő a legügyesebb bagoly. Nem ment neki semminek, nem vert le semmit, és olyan messze ellátott, mint még soha. Hálálkodott is nagyon a bölcs medvének a szemüvegért. Hát még a szülei nagyon megköszönték a jó tanácsot és segítséget, és megkérdezték, hogy mivel tartoznak. Semmivel, brummogta a medve.
Csak ígérjétek meg, hogy a tanév végén meglátogattok, és elmesélitek, milyen tanuló lett a kis bagolyból. A bagoly család bizony megígérte, majd vidáman indult haza. A bagoly fióka alig várta másnap, hogy elmehessen az iskolába, és megmutathassa, milyen ügyes lett. A többi madár persze már az elején kinevette. Nézzétek a pápa szemest! Csak nem gondolod, hogy négy szemmel jobban látsz? De a kis bagoly nem szólt semmit, el sem pityeredett, csak várta, hogy elérkezzen a megfelelő idő. Aznap az első feladat az volt, hogy kitalál gyorsabban öt szem szamócát. Minden kismadár cikázott jobbra-balra, de egyikük sem tudta megelőzni a kis baglyot, aki elsőnek teljesítette a feladatot. Aztán ő találta meg először a leghúsosabb kukacot, sőt, aznap még fészekből is ő építette a legszebbet. A többi madár és a tanárok csak ámultak és bámultak, hogy a legrosszabb tanulóból hirtelen a legjobb lett. Mert kiderült a kis bagolyról, hogy hiába nem látott rendesen, neki van a legtöbb esze. De szerencsére ettől még nem bízta el magát, mert emlékezett rá, milyen rossz volt, amikor mindenki szitta és lehurrogta. Ezért akárki kért tőle segítséget, nagyon szívesen adott. Segített leckét írni, tanulni és gyakorolni minden kis madárnak. A szülei persze nagyon büszkék lettek rá, hogy ilyen okos és kedves fiúkát neveltek, de arról sem feledkeztek meg, hogy felkeressék a bölcs medvét, aki segített nekik. A kis bagoly, miután híre ment, milyen okos és ügyes madár, mindenkivel összebarátkozott az erdőben, még a méhecskékkel is. Kért tőlük egy nagy adag lépes mézet, azzal állítottak be a medvéhez. A medve persze nagyon megörült a méznek, össze-vissza ölelgette a családot, hátba veregette a kis baglyot, és jól belakmározott. A kis bagoly pedig azóta megnőtt, sőt, már ő tanít a madáriskolában, de még mindig hordja a szemüvegét, és tudja, hogy nincsen buta kismadár.

Csukásmese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett ácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok gyerekek, Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárgalábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatt a útra kelt fa levelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át. S boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is, már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenye fához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt, s a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csákó!

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú, aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik király kisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik király kisasszonynak. Fenséges király kisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
2: A kis kutya neve című mesét hallottátok.
4: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Mese Rádiónk névadója Csukás István Kisújszálláson született? Ha valaki ellátogat ebbe a városba, akkor sok aranyos dolgot találhat, ami Csukás István írói munkásságát idézi. Például találhattok ott egy fa alakú szobrot, amin Pompom üldögél. Vagy elmehettek egy olyan játszótérre is, ahol a Süsü a sárkány szereplői díszítik az egész játszóteret. Ha te is egy igazi Süsü a sárkány bábfilm sorozat rajongó vagy, akkor nem vitás, látnod kell ezt a játszóteret. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket, inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája, apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktor bácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutya barátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál pici korunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm. A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, Hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrudot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót. Tűnés vissza! Menjél haza! Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrude arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrude és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. Akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrude és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundástársára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrúdot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset, azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el, nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintér telepre, ahonnan apáig kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrúdról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött is. Más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze ezt sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gyere velem, kis virágszál. Oda, hova a madár száll. Tök szárdudát faragunk, hét országon száldalunk. Tengeren is által megyünk, dudálunk, meg énekelünk. Csillag lesz a pogácsánk, az éjszaka vigyáz ránk. Halpénz lesz a fizetségünk, egy zsáknyival hazatérünk, csigaházat veszünk rajt, elkerülünk minden bajt.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem ruhanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, s minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
3: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
2: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt, és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most a világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfőjebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
3: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
2: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
3: A csoda vigye el ezt a zacskót. Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs már salca. Meg kell várni, hogy elolvad a szamba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
2: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picur figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak.
2: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picur kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával. Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habciben őt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habciben őre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habciben őre, zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habciben ő siránkozva mentegetőzött.
3: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
2: Minden ragasztó rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Tá, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát, te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Brrr. hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a lignumok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Ígyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Volt egy fakatona, fából volt a lova, kengyele kantárja, a kádár munkája, fából a patkója, fakovács patkolta,

0: tartalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a daimyó, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a daimyó palotájába. Címere lett a családnak, a daimyó nagyházának, s ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe, kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe, díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél. Tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított. Színes szirma elfonnyadott, virág lelke elpárolgott.
1: Csukás Mese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor pattogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Napsugaras reggelre ébredt a két kis Katica bogár. De jót aludtam, nyújtózkodott Katica béni. Én is, de már nagyon vágyódom haza. Sok napja már, hogy a világot járom, nagyon szeretném látni a mamámat és a testvérkéimet. Ennél mi sem könnyebb, mondta Katica béni, de valójában még el sem mondtad, merre laktok. Zöld bokor az otthonunk. Zöld bokorból 100 és 100 akad, dorgálta meg béni, sohasem találsz haza, ha csak azt tudod, hogy zöld bokor az otthonotok. Ez is zöld bokor, ahová letelepettünk, magad is láthatod. Kis Katica elsírta magát, és erre megszólalt alattuk a kis tópartján üldögélő zöld béka gyerek. Miért jezgeted kispajtásodat, Katica béni? Inkább segíts neki megkeresni a hazafelé vezető utat. Nem ijeszgetem, csak megkérdeztem tőle, merre is lakik. Én ugyanis szintén egy zöld bokorban lakom a családommal, a nagy 100 éves tölgyfa közelében. De hát mi is a 100 esztendős öreg tölgy közelében lakunk? Örvendezett kis Katica. No, akkor igen közel lakunk egymáshoz, kiáltott örvendezve Katica béni. Minden nap találkozhatunk, mondta boldogan kis Katica.
1: Kurutj, kurutj, így hát nincs semmi baj, és én is elbúcsúzom tőletek.
0: Viszontlátásra, kedves zöld béka gyerek, sohasem felejtjük el, mi szép énekkel altattál el bennünket.
1: Viszontlátásra,
0: kurutyolta a zöld béka gyerek meghatottan, és a két kis Katica bogár útnak indult. Szálltak, repültek, de otthonukat sehol sem látták. Azt hiszem, eltévedtünk, ijedt meg kis Katica. Mégsem olyan könnyű hazaszállni. Ebben a pillanatban a fű között megszólalt a lassú beszédű csigabiga.
1: Azám, mert nem néztek sohasem a földre.
0: Ó, kedves csigabiga, veled találkoztam először világjáró utam alatt, örvendezett kis Katica.
1: Csak hogy megismersz, kis Katica bogárka, mormogta a csigabiga, aztán hosszú, puha szarvacskáit nyújtogatva megmutatta, merre is kell szállniuk, hogy minél előbb hazaérjenek.
0: Mégis majdnem beesteledett, amikor hazaértek.
1: A nagy zöld levélen éppen az öreg tölgy szomszédságában ott ült a Katica család.
0: Boldogan fogadták a rég nem látott kis Katicát. Csak hogy újra közöttünk vagy, kislányom, súgta Katica mama. A többiek körülvették őket. Hol jártál, mi mindent láttál, kérdezgették, és kíváncsian nézték világjáró testvérkéjüket. A kis Katica nagy izgatottan mesélni kezdett. Ó, ha tudnátok, mi messze jártam, és mi mindent láttam.
1: Sok mindent, amit talán még Katica nagyanyó és Katica nagyapó sem látott, pedig ők sok esztendőt megéltek.
0: Csodálkozva hallgatták mindannyian kis Katica meséjét.
1: Katica béni nem szólt semmit, mert hiszen ő ismerte kis Katica minden kalandját.
0: Délután aztán nagy mulatságot csaptak kis Katica hazatérésének örömére. Volt nagy öröm végság, tücskök ciripeltek, tücsök hegedűvel oly szépen zenéltek, a Katica bogarak vidám táncot jártak, napestig a tánccal soha meg nem álltak. Én is ott voltam, mindent végig láttam, és a Katica mesékre sorra rátaláltam. Alszanak a hétpettyes Katica bogarak a szép zöld lapulevélen. Kis Katica boldogan mosolyog álmában, Zsuzsikáról álmodik, vagy a szép lepkékről? Ki tudja? Talán arról, hogy egyszer újból elindul világ körüli út.

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak Süsü.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kicsit ringatózhatunk is.

0: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken. Itt például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, hát ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hátha mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt, de a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszédúrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélt el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog. Mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húzdek a sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
1: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
2: A halász meg a felesége. Élt valaha egy öreg halász egy szerény kis viskóban a nagy tengerhez közel. Felesége is volt. S bár nem voltak gazdagok, nem is éheztek. Pont annyi jutott nekik, amennyi kellett. Ám egy nap a vakszerencse rájuk mosolygott. A nevezetes napnak reggelén csak ült és várta a halakat. Már el is bóbiskolt volna, mikor megfeszült a zsineg, s csodák csodájára ráakadt egy beszélő csuka.
3: Nem hal vagyok, hanem elvarázsolt herceg, mondta.
2: Egy beszélő csuka? Ilyet még nem láttam. Elengedlek, szólt az öreg halász, vissza is dobta a halat. Ma sem fogtál semmit? Megint krumplit eszünk? Se baj, meglátod. Egyszer tönkre megyünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Egyet fogtam csak, de eleresztettem. Elátkozott herceg volt az csuka jelmezben. Mit kívántál cserébe? Nem hiányzik semmi? A ház is mindjárt ránk dől, alig van mit enni. Holnap menj csak vissza, hívd magadhoz szépen. El ne erezd, míg az új házunk nincs készen. Másnap kiment az öreg halász az azurkék tengerhez, hívni kezdte a herceget. Az életedért cserébe a feleségem szép nagy házat akar, és hogy legyen nagy udvara, mint virágos kert takar. Kérésed teljesül azon nyomban, szólt a csuka, és eltűnt a habokban. Már messziről látta a halász az új házat, hogy az asszonykája sürög, forog a kertben, és örömében szinte táncra perdül. Ilyen boldogságban éltek hetekig, hónapokig, de lassan ráuntak a gazdagságra. Igaz, szép a házunk, de alig férünk benne. Bárcsak inkább egy igazi kastély lenne. Addig-addig álmodozott ilyen formán az asszony, hogy már nem is tudott másra gondolni. Éjjel-nappal nyaggatta a férjét, aki végül engedett az unszolásnak, és elindult. A halász érezte, hogy a tengerről eltűnt a nyugalom, amely annyi éven át ringatta. De mit tehetett mást? Hívta a herceget. A feleségemnek kéne még annyi, hogy szeretne igazi kastélyban lakni. Kérésed, teljesül, azon nyomban. A halász hazament a kastélyba, ahol az elégedett felesége várta. Sugárzott a boldogságtól, ami ugyan nagyobb volt, mint eddig, de gyorsabban véget is ért. Férjecském, még egyet kérjél. Királynő nélkül nincsen kastély. Kiment a halász a tengerhez, látta, hogy zöldes-sárga hullámok nyaldossák a partot. Hívni kezdte a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Most már királynő szeretne lenni. Kérésed teljesül azon nyomban. Aznap királyi palotába tért vissza a szerény halász. Nem is tudott mihez kezdeni a gyönyörű bútorokkal, meg a pompás lakomával. Ahogy teltek múltak a napok, a felesége elszontyolodott. Többet nem is kérnék, ha egyszer császárnő lehetnék. Újra kiment a halász a tengerhez, de azon már fagyos szelek korbácsoltak sötétkék hullámokat. Ezért bátortalanul hívta a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Ő már császárnő akar lenni. Feltűnt a csuka a kékes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Szegény halász nem szívesen indult haza. A császárnő ott ült a trónon, ajkai lebiggyeztve, a nagy birodalom még egy mosolyt sem csalt az arcára. Próbálta jobb belátásra bírni kedvesét a halász, de hasztalan. Amint teljesült egy kívánság, mintha mi se történt volna, jött a következő. Szép nagy ez az ország, de császárnő pár ki lehet? Legyek pápa, abból csak egy van, egyetlen egy. A halász még a tenger közelébe se ért, de már arcába vágott a szél, a nappali ég éj sötét fellegekbe burkolózott. Irába szállt a bátorsága, de haza mégsem mehetett, ott a dühös felesége várta. Reszketve állt meg egy szirten, összeszedte minden bátorságát, s próbálta túlüvölteni az égzengést. A feleségemnek nem elég ennyi! Most már pápa szeretne lenni! Feltűnt a csuka a rémes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Az öreg halász alig tudott bejutni feleségéhez. Hívők egész serege tartóztatta. Végül meglátta őt, s a nagy fényességen keresztül hangját is meghallotta. Örömöm a pápaságban sincsen. Menj, s kérd meg, hogy én legyek Isten. Ahogy elhagyta felesége birodalmát, látta, hogy a végtelen tenger vörösen iszik. A mennydörgő ég pedig lángokban áll. A halász már csak kúszva tudott közelíteni a parthoz. Sziklába kapaszkodva dacolt az orkánnal. A rettentő robajban elordította magát. A feleségemnek nem elég ennyi! Ő már Isten szeretne lenni! Alig, hogy kimondta e szavakat, a fekete ég kékre váltott. A hirtelen beálló nagy csendet csak egy szelíd hang törte meg. Kérésed nyomban teljesül, szólt a csuka, aztán örökre elmerült. Az öreg halász hazafelé bandukolt a tavaszi napsütésben. Kereste a roppant tömeget, a palotát, de nyomukat se lelte. Ő maga már nem is emlékezett az útra, csak a lába vitte. Egészen a szerény kis viskóig, ahol a felesége épp krumplit főzött. Ma sem fogtál semmit. Megint krumplit eszünk. Se baj, talán egyszer gazdagok leszünk. Zsémbelt az asszonyka, amolyan fél komolysággal. Csak egy csókot fogtam. Remélem, hogy elég. S hogy örült a csóknak a csinos kis feleség?
4: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

A két kiskacsa. Magas hegyek, nagy mezők és égig érő fák között terül el a csillogó és tiszta szárnyas tó, ahol nagyon sok madár lakik. A tavacska bőven ellátja őket halakkal, csigákkal, moszattal és vízzel. A szárnyas tó mellett lakott egy kacsamama és egy kacsapapa. A kacsamama az egyik forró nyáron két tojást rakott, egy barnát és egy szürkét. Csodálkoztak is nagyon, hogy nem egyformák, de később még nagyobb lett a meglepetés. A két tojásból ugyanis nem sokára két kiskacsa született, egy szürke és egy barna. Annyira nem hasonlítottak egymásra, mintha nem is ugyanazok lettek volna a szüleik. Pedig a kacsamama mindkettőt ugyanúgy gondozta, ugyanannyi ideig költötte, és ugyanúgy óvta a széltől, hidegtől és napsütéstől. Mégis a két kiskacsa maga volt a tűz és víz. A kacsapapa is csak tanácstalanul vakargatta a fejét. A barna kiskacsának sokkal jobban ízlettek a legyek és a bogarak, a tavi moszatot viszont meg sem ette.

0: Kiskacsa ezért sokat civakodott, és nem tudták eldönteni, hogy melyikük a jobb. Mindketten nagyon szerettek volna a szülei kedvére tenni, ezért folyton versenyeztek egymással. Az egyik finom halacskát hozott ebédre, a másik a legmagasabb fa tetejéről szedett magokat, aztán a vacsoránál összekaptak, hogy melyik a finomabb, a kacsamama és a kacsapapa pedig csak csóválták a fejüket. Legyetek inkább jó testvérek, mert az a legfontosabb, mondogatták nekik ilyenkor. Nem az, hogy melyikőtök az ügyesebb. De a két kiskacsa nem is hallgatott rájuk, csak veszekedtek tovább. Telt múlt az idő, és a barna egyre magasabbra és messzebbre tudott repülni, és egyre izgalmasabb dolgokat látott fentről. Közben a szürke pedig egyre gyorsabban és mélyebbre tudott úszni. Egyik nap, amikor az erdő összes állatkája kint játszott az óriási fák alatt, nagy baj történt. A kis menyétek famászó versenyt hirdettek, de az egyik, aki a legmagasabbra mászott, nem mert lejönni. Ott sírdogált egy magas fa vastag ágán, és nem tudta, mit évő legyen. Ám szerencséjére épp arra repült a barna kiskacsa.
1: Ne félj, kicsi menyét! Kapaszkodj a nyakamba, majd én leviszlek!
0: A menyét nagyon félt, de nem volt mit tenni. Felmászott a barna kiskacsa hátára, aki bátran elrepült vele a biztonságos mezőre. Volt nagy hálálkodás és ölelkezés. A menyét mama és a menyét papa is nagyon boldog volt. A barna kiskacsa otthon nem győzött dicsekedni a hőstettel. A szürke pedig csak magában dúzzogott, még a vacsoráját sem ette meg. Ő is szeretett volna segíteni másoknak. Nem kellett sokáig várnia. Másnap reggel, amikor úszni ment, ott talált a tóparton egy nagyon szomorú mókust. Megkérdezte tőle, hogy mi a baj. A mókus pedig elsírta a bánatát.
2: Vittem haza télire sok magyarót, amikor egyszer csak elkezdtem csuklani. Az összes kiesett a számból bele a tóba, és most nem tudom, mit csináljak.
0: A szürke kiskacsának nem is kellett több. Gyorsan belevetette magát a tóba, és jó búvár módjára megkereste és felhozta a mókusnak az összes szétszóródott magyarót, aki nagyon boldog volt, hogy nem veszett oda a munkája. Aznap este a szürke kiskacsa dicsekedett el jó tettével, a szüleik pedig nagyon örültek, hogy ilyen ügyes kiskacsáik vannak. Csak az bántotta őket, hogy folyton versenyeznek. Miután lefeküdtek, a barna kiskacsa azt mondta a szürkének. Én is ügyes vagyok, te is ügyes vagy. Nem kell nekünk folyton versenyeznünk. Holnap megtanítalak ügyesen repülni. A szürke erre azt mondta. Igazad van. Legyünk végre jó testvérek, én pedig megtanítalak ügyesen búvárkodni. Azzal megölelték egymást, és boldogan feküdtek le aludni. Másnap aztán be is tartották egymásnak az ígéretüket. A szürke kiskacsa megtanult gyorsan és magasan repülni, a barna pedig jó mélyre alábukni a tóban, és rájöttek, milyen buták voltak, hogy nem figyeltek a másikra. Onnantól kezdve mindent együtt csináltak. Fogdosták a legyeket és a halakat, gyűjtötték a moszatot, és akárki bajba került, együtt sokkal többet tudtak segíteni. A szüleik végre nagyon boldogok voltak.
1: Látjátok, mondták nekik. Repülhetsz vagy úszhatsz akármilyen ügyesen, mégis az a legjobb érzés, ha nem egyedül csinálod.
0: A két kiskacsa pedig bőszen bólogatott. Ha látsz egy barna és egy szürke kacsát, ahogy együtt repülnek vagy úszkálnak, ne felejts el integetni nekik.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróval egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát. De figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkas koma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted? Mondta neki a hegedűs, és paképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kisé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedűs, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte rókakum a bal lábát a bal oldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobb oldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak el a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bárj így szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta a hegedűs, ilyen pajtás sem kívántam. A tapsi füles odaügetett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt, szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyomába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, súdár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fatövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dühöl tajtékozva vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgök, szabadíts meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hármasban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, vendegelt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény pavágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagyni a munkáját, és el kellett indulni arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amit meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre! Igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágon nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszéjét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná. Vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inukba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőrködtette a szegény favágot varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zoknipáros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig...
2: Inkoz, sziasztok!
1: Tudjátok, hogy hol található víz?
2: Egy nagyon izgi helyen, az agyatokban!
1: Bár a tiédben biztos nincs.
2: Ezt úgy mondod, mintha a te pamut fejedben lenne.
1: Jó, de mi varázszoknik vagyunk, az nem ugyanaz.
2: Tudom. No, de kicsit elkanyarodtunk. Szóval, az agyatok majdnem háromnegyede víz.
1: Ami azt jelenti, hogy majdnem az egész. Ha elég vizet isztok, jobban tudtok gondolkodni.
2: Ezért fontos nagyon a napi folyadékbevitel, vagyis, hogy elég vizet igyatok.
1: Erre figyeljetek ti is.
2: Te pedig egyél sok fonalat, te kis fonalfejcimbora.
1: Te is, te másik fonalfejű. Találkozunk legközelebb is.
2: Itt a rádióban.
1: Hallgassátok a Csukásmese rádiót.
2: Rádió egyfejűeknek, sziasztok. Egyfejűek.
1: Egyfejűek.
2: Mi két fejek vagyunk.
1: De két zokni, egy pár
2: de, zokni. De nézd, hogyha így összebújunk, akkor olyan, mint mi is egy ilyen sárkány lennénk. Két fejű.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat is indul a Csukásmese Rádióban. Július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatait július 13-ától minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
5: Képzeld, mi történt.
6: Na?
5: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
6: Gratulálok.
5: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
6: Hogy tovább jutottál a kerületire?
5: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
6: Na csak, nem esik messze az alma a fájától.
5: Ez meg hogy jön ide?
6: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ocska mágus fél bajsza. Egyszer volt, hol nem volt, ahol a legkisebb macska bajsza is olyan szépen kanyarodik, mint a csigaház, élt a hatalmas macska mágus. Olyan villogó zöld szeme és fél bajsza senki másnak nem lehetett. A macska mágusnak nem volt otthona, hanem sorra járta a cicaháti dombság falvait és lakóit. Időnként ellátogatott a Círmos rétre, vagy a Karmoshegy környékén időzött. A macska mágusnak ugyanis nagy és fontos feladata volt, hogy ott és úgy segítse a cica népséget, ahol és ahogy tudja. Bizony izgalmas, mozgalmas és hatalmas feladat volt ez. De a macska mágus nem volt mindig macska mágus. Sőt, kölyök macska korában, amikor még mind a kettő fehér bajszocskája megvolt, égetni valóan rossz és komisz volt. Kilopta a kamrából a tejecskét, összepiszkolta a házat, megkergette a többi kis cicát. Éjjelente pedig hangosan miákolt a háztetőn, hogy senki se tudjon tőle aludni. Nem félt senkitől és semmitől, még a felnőtt cicáktól sem. Hiába szitták le minden nap, ő csak nevetett, táncolt és rosszalkodott tovább. Úgy sem tudtok elkapni, kiabálta, és vigyorgott a két tejfehér bajusza alatt. Egyszer aztán neki is meggyűlt a baja valakivel. A falu szélén lakott egy öreg cica. Hajlott hátú, fogatlan, lila palástos kandúr, akinek olyan villogó zöld szeme volt, hogy éjszaka zölden csillogott tőle a ház minden ablaka. A kismacskát nagyon érdekelte az öreg, de nehezen szánta rá magát, hogy meglátogassa, mert hiába nem félt senkitől, az öregtől azért mégis tartott egy kicsit. Egyik éjjel aztán felbátorodott. Kilopózott otthonról, és az öreg háza felé vette az irányt. Ott bekukucskált az ablakon, de nem látott semmit. Ezért úgy döntött, a kéményen keresztül lopakodik. Olyan kurmosan és koszosan pottyant a kemencébe, hogy a saját mamája se ismert volna rá, fekete lett, mint az éjszaka. De se baj, gondolta, a korom majd jól elrejt. Körbeosont a házban, hát ha talál valami izgalmasat, de egy teremtett lelket vagy kalandot sem lelt. Így már mászott volna vissza a kemencébe, amikor, uram, fia, az egész szoba elkezdett zölden izzani. A kis macska nagyon megijedt, gyorsan be is bújt a kemencébe, de ekkor feldörrent egy nagyon mély hang.
1: Tudom, hogy itt vagy, gyere elő,
0: mondta az öreg. A kismacska minden ízében reszketett, amikor odaállt a hajlott hátú, izzó szemű öreg elé. Én nem akartam semmi rosszat, nyávogta, csak körül akartam nézni.
1: No lám, mondta az öreg, csak nem a falu legrosszabb kis cicájához van szerencsém, csóválta a fejét.
0: Hogy ismertél fel? Csodálkozott a kölyök macska. Csupa korom vagyok.
1: Én mindent tudok, és mindent látok, mondta az öreg. Én vagyok a nagy macska mágus. De látod, már idős vagyok és hajlott hátú. Elhasználtam mind a 99 életemet.
0: Macska mágus? Csodálkozott a kölyök. És ő mit csinál?
1: Segíti a jókat, és megbünteti a rosszakat,
0: válaszolta az öreg macska, és mélyen a kis cica szemébe nézett.
1: Te nagyon rossz voltál.
0: A kis cica majdnem sírva fakadt, ám az öreg nyugtatni kezdte.
1: Egyet se félj, mivel bátor voltál és meglátogattál, elengedem a büntetésedet. Ha átveszed a helyem, nagy hatalmad lesz, villogó zöld szemed és 99 életed.
0: Mit kell ezért tennem? Kérdezte a kis macska.
1: Nagyon egyszerű. Mától kezdve csak segítened kell más cicákon, ha bajba jutnak, ha félnek vagy éhesek. És nekem kell adnod a fél fehér bajszodat.
0: A kölyök elgondolkodott, leverte magáról a kormot, majd azt mondta. Áll az alkú, azzal magára kapta az öreg köpenyét, odaadta neki az ígért fél fehér bajuszt, majd nézte, ahogy az öreg gomolygó zöld köddé válik, és kirepül az ablakon. Tátott szájjal bámult volna utána, ha nem csodálkozik el azon, hogy hirtelen megnőtt. Erősebb lett. A szúnyog zümmögését is meghallotta, és látta azt is, ahogy az anyukája friss tejecskét tölt otthon, pedig nagyon messze lakott. A palást pont az ő mérete volt. Hosszan lobogott utána, hogy szaladt hazafelé, hogy mindenkinek elújságolja a hírt. De jaj, mit vett észre hirtelen? Senki sem ismerte meg. Ilyetten is miákolva tértek ki az útjából. A kis macska, aki akkor már macskamágus volt, rájött, hogy ő bizony innentől fogva egyedül lesz. Mert csak egy feladata lehet. Segíteni a cica népséget, ha bajba jut, éhes vagy szomorú. Villogó zöld szemével vetett még egy utolsó pillantást szülőfalujára, nagyot lendített köpönyegén, és eltűnt az éjszakában. Azóta is csak néha tűnik fel. Sorra járja a rossz sorsú cicákat, varázslatokat és boldogságot hoz. Ha villogó zöld szemmel találkozol, ne ijedj meg tőle, csak segíteni.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Jó estét kívánok, Grillus Vilmos vagyok. Nagyon szeretem a madarakat, sok dalt is írtam róluk, de egyszer egy madárról mesét is írtam. Most ezt fogom nektek elolvasni. A címe Kéki, a cinkelány. Kéki, a cinkelány tavasszal született egy nagy kertben, egy faodúban, amit szülei jól kibéleltek puha szőrszálakkal. Jó dolga volt, ha kitátotta a csőrét, mindig megetették hernyóval, pókkal, de egyszer, amikor már 3 hetes volt és enni kért, azt mondták, menj és fogj magadnak. Attól kezdve Kéki maga járt élelem után. Megismerte a kert minden zegét, zugát. Sokan laktak benne, bogarak, sünök, madarak, emberek, és még egy macska is. A szülei a lelkére kötötték, vigyázz, a macska nagyon gonosz, ha megfog, felfal. És vigyázz az emberrel is, sose lehet tudni, hogy mit akar. Így hát Kéki vigyázott. Másra úgyse volt gondja, nyár volt, meleg nyár, a leveleken mindig talált elég hernyót, és egy nagy cseréptálban, ki tudja honnan, mindig volt friss víz. Mi kell még egy kék cinkének a boldogsághoz? De hát semmi se tart örökké, eltelt a nyár, el az ősz is, és egy reggel hóborította az egész kertet. Megjött a tél. A hernyók eltűntek a lehulló levelekkel, Kéki fázott és éhezett. Mi lesz velem? Gondolta. És egy reggel meglátott egy oszlopon egy nyitott oldalú pici házikót, ami teli volt fekete héjú magokkal. Hát ez meg hogy került ide? Körülnézett, de semmi veszélyeset nem látott. Oda röppent, felkapott egy napraforgó magot, és egy közeli ágra telepedett vele. Lábával fogta, csőrével feltörte, és a belsejét kicsipegette. Amikor végzett, már ment is a következőért, és nem csak ő reggelizett ott. Széncinkék, csúszkák, fenyőpintyek, csízek, zöldikék, mind ott süregtek, forogtak a házikó körül. Gyorsan fogyott a mag, és akkor hirtelen megjelent egy ember. Meneküljünk, kiáltotta, aki először észrevette, és erre ahányan csak voltak, annyi felé röpültek. Kéki egy távolabbi faágára ült, onnan leste, hogy mi történik. Az ember odament a házikóhoz, egy edényből magot töltött bele, majd elment. Hűha, gondolta Kéki, ha az ember teszi ki a magot, akkor lehet, hogy ez csapda, nem megyek oda többet. De hiába határozta el, a hideg és az éhség újra és újra rávette, hogy napraforgó magot egyen. Ám egy napon, amikor éppen ebédelt a pici házikónál, meglátta a macskát. Egy bokor alatt ült, és őt nézte. A tekintete semmi jót nem ígért. Kéki kiabálni kezdett. Vigyázzatok, madarak! Itt van a gonosz macska! És akkor a macska váratlanul megszólalt. Miért volnék én gonosz? Még kérded, mert megfogod és megeszed a szegény védtelen madarakat, és az ember is gonosz ennivalót tesz ki csaléteknek, a madaraknak, te meg lesben állsz, hogy megfogd őket. Én csak éhes vagyok, nem gonosz, mondta a macska. Aki nem vigyáz magára, azt megfogom. Az ember meg nem nekem segít, hanem nektek. Etett titeket is, látod? A madáretető oszlopára egy szúrós szederindát tekert, hogy ne tudjak rá felmászni. Na és te nem vagy gonosz? Én gonosz? Kérdezte megdöbbenve Kéki. Te bizony, megeszed a szegény hernyókat, pedig milyen szép kis lepkék lennének belőlük. Ebben a pillanatban megjelent az ember. Sic! Kiáltotta a macskának és tapsolt egyet. A macska felugrott és eltűnt. Kéki is elrepült, és az járt a fejében, amit a macskától hallott. Igaza volna? Ha ő gonosz, akkor én is az vagyok. De hát én csak éhes vagyok. Akkor viszont ő se gonosz. És az ember? Az biztos, hogy nélküle már rég éhen haltam volna. És a macskát is hogy elkergette? Telt múlt az idő, hosszabbodtak a nappalok, megszűnt a hideg. Kitavaszodott. A kis házikóból eltűntek a magok, viszont a fákon megjelentek a levelek, és a leveleken a hernyók. Ez azért egész más, gondolta Kéki, amikor bekapta az első tavaszi hernyót. Ami ilyen finom, az nem lehet gonoszság, döntött el. Különben is, jut is, marad is. Van itt elég hernyó. Már nyitotta a csőrét, hogy bekapja a következőt, de akkor gyönyörű énekszót hallott. Sziszi-szürr, sziszi-szürr. Közelebb repült, és meglátta az énekest. Nagyon csinos volt. Pont úgy nézett ki, mint ő, kék volt a sapkája, sárga a mellénye, kékes a szárnya, de még élénkebb színekben pompázott. Semmi kétség, egy cinke fiú fütyörészett az ágon. Ő is észrevette Kékit, és most már direkt neki énekelt. Sziszi, grrr! Trillázott, aztán udvariasan köszönt. Szép tavaszi napot kívánok, Szürri a nevem, és az öné kisasszony. Én Kéki vagyok. Látom, éppen hernyóra vadászik, csatlakozhatok? Hát persze, mondta boldogan Kéki. Attól kezdve együtt kapkodták a pókokat, hernyókat. Összebarátkoztak, és pár nap múlva Szürri megkérdezte, mondd csak, Kéki, volna kedved fészket rakni velem? Kéki úgy érezte, mintha még a kék sapkája is elpirult volna, alig bírta kimondani az igent. Másnap neki láttak odút keresni. Fáról fára repültek, nézelődtek, és Kéki egyszer csak meglátott az egyik fa ágára akasztva, jó magasan, egy kocka forma házikót. Teteje is volt, és egy lyuk az oldalán épp csak akkora, hogy egy kék cinke beférjen rajta. Hát ez meg hogy került ide? Talán az ember? De nem sokáig törték a fejüket, egymás után bebújtak, és mindjárt tudták, hogy megtalálták a tökéletes fészkelő helyet. Boldogan simultak egymáshoz, aztán Szürri azt mondta, én hordom, te rakod. Először apró ágakat és fűszálakat hozott, aztán mohát, végül elhullajtott szőrszálakat. Kéki is gyűjtötte az építőanyagot, de közben rakta, igazgatta a fészket, amíg olyan nem lett, amilyenben ő is felnőtt. Jöhettek a tojások. Az elsőre még várni kellett egy kicsit, de aztán már gyorsan telt a fészek. Kéki 10 tojásig meg se állt. Végül fáradtan eligazgatta őket, és óvatosan rájuk telepedett. Szürri reggeltől estig hordta neki az ennivalót, és amikor már vagy 2 hete kotlott a tojásokon, Kéki mozgást érzett maga alatt, lenézett. Az egyik tojásból egy kis csőröcske állt ki. Hát megjöttél, gondolta. Csőrével óvatosan ő is bontani kezdte a tojáshéját, amiből nem sokára előbújt egy csupasz kis fióka. Recs! Felrepett a következő tojás. Kéki alig győzte világra segíteni az apró kis madarakat. És már tátogtak is a pici csőrök, a fiókák enni kértek. Ennyi éhes szájat betönni. Na, az se volt egyszerű feladat, de Kéki és Szürri állták a sarat. Amit csak tudtak, megfogtak.

akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet. No hát, milyen csodaszép mesekönyv, ámuldozott. Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskezű ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést, ott él az én kedves Aranka néném is. Igen, legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda Lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyves polca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz, ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebből fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan odasereglő tömegben. Megkomposztáljuk! Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen, mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposzttá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot, és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még 3 hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint Randa lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Randa lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt!
0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
2: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
3: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
2: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

vannak. Összetört.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Volt egyszer egy király, s annak gyönyörű felesége. Nagy gazdagságban éltek. Mindenük megvolt. Boldogságukból csak egy gyermek hiányzott. Sokat búslakodtak emiatt, hiszen nagyon vágytak már egy kisbabára. Egy nap a királyné lement a tópartra úszni, és egy béka észrevette az asszony szomorúságát. Mi a baj, kedves királyném? Miért búslakodsz magadban? A királyné elsírta bánatát. Egy cseppet sem kell búslakodnod többé. Meglásd, mire újból tavasz lesz, gyönyörű leány gyermeket fog születni. S lám a tavasz elérkeztével nagy lett a boldogság a királyi udvarban. A házaspárnak gyönyörű leány gyermeke született, akit Csipke Rózsikának kereszteltek el. Hatalmas ünnepséget szerveztek az újdonsült szülők. Hívjátok ide a négy tudós asszonyt, áldják meg leány gyermekem, adta ki a parancsot a király. A király udvaronca félénken válaszolt. Drága királyom, nem hívhatjuk meg mind a négyet, hiszen már csak három aranytányérunk van. Elérkezett hát a nagy nap. Jöttek a vendégek sorban. A bölcs asszonyok pedig egymás után áldották meg az újszülött gyermeket. Egyikük szépséget, másikuk jóságot, a harmadik pedig boldog életet kívánt a lánykának. Az utolsó kívánság után nagy dörgés, villámlás kerekedett. A negyedik tudós asszony lépett be a terembe, akit nem hívtak meg az ünnepségre. Nem hívtatok meg? Legyetek átkozottak mind! Amikor a lány a 14. életévét betölti, szúrja meg az orsó, s halva essen össze! Nevetett fel gúnyosan a vénasszony, majd távozott. Csipke Rózsika szülei nagyon megrémültek. A bölcs asszonyok is összedugták a fejüket, tanakodtak. Hát az átkot megszüntetni nem tudják, viszont egyikőjük képes enyhíteni a gonosz áldást. Halni ne halljon meg, de 100 hosszú esztendőt aludjon a lányka, s vele az egész birodalom. A király elrendelte, hogy alattvalói tüntessék el országából az összes orsót, s rokkát. Égessék el mindegyiket. Csipke Rózsika napról napra szebb és okosabb lett. Pont úgy, ahogy a tudós asszonyok mondták. Közben az évek is egyre gyorsabban teltek. S lám, a leányka már a 14. életévét töltötte be. Egyik nap kin játszott az udvaron, mikor megpillantott egy magas tornyot. Végig futott rajta a kíváncsiság. Vajon mi lehet legfelül? Megyek, s megnézem. Felért a torony tetejére, egy poros szobába, s a közepén megpillantott egy rokkát. A lány közelebb lépett, kezébe vette az orsót, ám az megszúrta finom ujjait. A lány azon nyomban összeesett, s elszenderedett. Abban a percben összeesett az egész udvar. A király s királyné, de még a palota körül játszadozó állatkák is. Így aludt az egész birodalom hosszú évekig, majd évtizedekig. A palotát és udvarát benőtte a gaz,
súlyos csend ereszkedett le rájuk. Egy nap arra járt egy eltévedt királyfi. Felkeltette kíváncsiságát a növényekkel sűrűn benőtt kastély. Így közelebb merészkedett. Mikor belépett az ajtón, legnagyobb döbbenetére látta, hogy mindenki alszik. Kiment az udvarra, ott észrevette a toronyház nyitott ajtaját. Hát oda is bemerészkedett, és megpillantotta a gyönyörű alvó leányt. Még közelebb bátorkodott. Egyre közelebb. És a királyfi megcsókolta Csipke Rózsika rózsaszín ajkait. Erre a csókra a leány felnyitotta tengerkék szemeit, s vele együtt ébredt az egész palota is.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült, és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta: köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Az öreg költő ámulatában majd elejtette a cipős dobozt. A fecske pedig így szólt: miért csodálkozol? Azt hiszed, csak az emberek tudnak beszélni? Tévedés. Mindnyájan beszélünk, csak nem mindenki érti meg. De most megértelek, felelte az öreg költő, és hallgatlak, mert azt hiszem, valami fontosat akarsz nekem elbeszélni. Ó, semmi különöset, így a fecske. Csak azt akarom elmondani, hogyan kerültem hozzád. Akarod hallani? Hogy ne akarta volna az öreg költő, s a fecske már mondta is. Azt ne hidd, hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte: messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollat borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kiutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. És mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdő otthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, mikor az egész család szárny alá dugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik a helyet, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. Csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, mit keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Áztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba. Egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdő tündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sárkány. Etess meg! Fényesíts ki a cipőmet! Sika, sika, sika, sika, sika! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám!
1: Lótó.

0: ajudava in rincorsa.
1: No!
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Unatkozom.
3: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
2: Jó. Gondoltam valamire.
3: Tehát akkor barkóbázunk?
2: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
3: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
2: Gondoltam, igen.
3: Jó. Akkor tárgy?
2: Tárgy.
3: Tárgy?
2: Tárgy.
3: Hogy te ügyes vagyok.
2: Nagyon jó vagy.
3: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
2: Igen. Igen, használati tárgy.
3: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
2: Nem.
3: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
2: Igen.
3: Mhm. Általában este használjuk?
2: Mhm. Igen.
3: Miért reggel nem?
2: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
3: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
2: Igen, télen is használjuk.
3: Akkor, ha fázunk?
2: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
3: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
2: Igen, igen.
3: Tényleg?
2: Van belőle olyan is.
3: Többféle van belőle?
2: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
3: Hé, cipő?
2: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
3: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
2: Igen, arra gondoltam.
3: És sok csúnya ilyenem van?
2: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
3: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
2: Persze, hogy szeretem.
3: De azok a pulcsik miért csúnyák?
2: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
3: Igen.
2: És neked is jól áll.
3: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
2: Nem kell.
3: Hát jót beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
2: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
3: Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió.
5: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. És mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csírcsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csírcsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatit csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alul a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. S most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik. Gyere ide! Intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, és elaludt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy márpedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem. Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Buenos dias, Barnulnak a spanyolok, jó napot kívánok én, das vidanya, intenek az oroszok, viszl

Amerika, London, Párizs, minden gyerek úgy normális, ahogy van. Mert Amerika, Moszkva, Párizs, minden ember úgy normális,

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Benedek Elek, Bújócska. Morvai Noémitől halljátok. Nagy a bóka lelkem.
2: Mi baj, gyöngyvirágom?
1: Nézze ezt a képet. Látom, lelkem, látom. Nem is csodálkozik, lelkem nagyapókám.
2: Hát mind csodálkozzam, édes kis fiókám.
1: Látott te már maga ilyen nagy virágot? No, mondja már, lelkem, ugye nem látott?
2: Hát bizony, Évikém, ekkorát nem láttam, pedig már kisbacont ezerszer bejártam.
1: Hát a kisgyerekek vajon mit csinálnak?
2: Azok bizony, lelkem, állnak, állnak.
1: És nincs itt a mamájuk, nincs itt a papájuk. Mondja nagyapókám, ki vigyáz reájuk?
2: Ó, te kis butikóm, hát már hogy ne volnának? Mint szemük fényére, rájuk úgy vigyáznak.
1: De ha én nem látom, nincsenek a képen. Ott vannak. Noha ott, mutassa meg nékem.
2: Ejnye, írgum, burgum, kicsi kis bolondom, hát nem hiszel te nékem? Ott vannak, ha mondom. Bújócskát játszanak, éppen most kiáltják. Kuk, gyerekek, kuk-kuk.
1: S aztán megtalálják?
2: Meg ám, megtalálják.
1: És aztán nevetnek?
2: Meghiszem.
1: És aztán?
2: Új játékba kezdenek.
1: Mondanék valamit.
2: Nos, mit, kisfiókám?
1: Bújjon el maga is, édes nagyapókám.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked. Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hallgassátok csak, ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt, énekeljétek velünk hangosan.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Megöleltétek ma már az anyukátokat? Ha még nem tettétek meg, el ne felejtsétek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. 5 kisveréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az 5. kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon, repüléslecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kisveréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
2: Befogadsz a fészkedbe?
1: Kérdezte a kisveréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csirip.
1: Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
2: Melengetnél a szárnyaid alatt?
3: Melengetlek szívesen.
1: Turbékolt a galamb.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
1: Akkor nem melengetlek. Mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
2: Éhes vagyok. Adnál-e nekem enni?
1: Kérdezte kedvesen.
4: Szívesen adok.
1: Hú-hú, hú-hú, huhogott a bagoly.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip.
4: Akkor nem etetlek meg,
1: hú-hú, hú-hú, mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s váradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Akkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
2: Kedves madár,
1: szólította meg a kisveréb a madarat.
2: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy
1: befogadlak, megetetlek, melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, a verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mesélj!
1: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
3: Remélem, szót fogadtatok?
1: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
3: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
1: Az mit jelent?
3: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
1: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
3: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
4: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
5: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy álónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmű kis őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiumok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiumok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiumok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliumlevelek, mikor nagy locsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A Tigris.

0: se vette ki patkan.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Szeretitek a fagyit? Hát ha igen, szerintem nagyon fogjátok kedvelni Hétvári Andrea most hallható versét is, melynek a címe Fagyi. Csokoládé, vanília jöhet hétfőn, kedden, eper, málna, puncs és kókusz már is jobb a kedvem. Szerdára és csütörtökre zöldalma és citrom, azt sem tudom hányat kérjek, olyan nagyon finom. Péntek, szombat és vasárnap tejszínhabbal kérem, édes tölcsér, cukorszórás, erre vágyom régen.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
4: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétála, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad, dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevedgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt, soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jól esik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul, mit búsul, kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rá minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakast a hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó, megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit az kell medlássa. Eny, eny, nagyszerű, róka kend, ám nagyeszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán. No te ember, véged most már! Hát csak trombita szó harsog. Mi ez, ember? Mi ez, hallod? Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok. Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen. Talán tám félsz, medve uram. Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúfvá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat. Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves. Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt. Agyonisten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom. Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen? Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét. Ez már oszt vitéz dolog. Hát a zsákban mi mozog? Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete. Noha tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét. Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan. Ezt tanuld meg emberfővel, többet ésszel, mint erővel. Ha nem aztán hallja kend, baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik. Róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az ebb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? 3 kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte, rossz döge, alig bírok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. Add tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
3: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű

0: a három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám!
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is neki látott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
1: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is neki fogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezd be, kis malac, vagy szétfújom a házadat! Én ugyan nem eresztelek!
0: Felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezd be, kis malac, vagy szétverem a házadat! Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezd be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek, felelte maga biztosan a legkisebbik.
0: A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

A sors és a király küzdelme. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akit bölcsessége és igazságossága miatt nagyon szeretett a népe. Nem is sejtették, hogy az uralkodó időnként álruhába bújt, hogy bejárja az országát és megismerje alattvalóit. Egy este, mikor a király ismét áruhában járt kelt, eleredt az eső. Ezért a királynak fedelet kellett találnia éjszakára. Bekopogott az első házhoz, és egy gazdag földműves nyitott ajtót. Jöjjön csak beljebb, még a végén megfázik, tessékelte be a királyt. Éj, köszönöm, már majdnem bőrigáztam, válaszolta a király, de nem árulta el, ki is ő valójában. A földműves és felesége pedig szívesen látták vendégül a messziről jött vándort, megkínálták a vacsorával, és még szállást is adtak neki éjszakára. Ám éjjel az áruhába bújt király furcsa neszre lett figyelmes. Lágy szellő suhant át a szobán, majd egyszer csak megjelent a sors istennője. A király még sohasem látott ehhez fogható szépséget. Hosszú, bokáig érő fekete haj, vakító tengerkék szemek és ragyogó hófehér bőr. Az istennő az egyik kezében egy olajjal teli cserépedényt, a másikban pedig egy díszes madártollat tartott. A király látta, amint a szellem az újszülött bölcsőjéhez lép, belemártja a tollat az olajba, majd a pici bölcsője köré furcsa írásjeleket és vonalakat fest. Az istennő tollával a gyermek sorsának a vonalait húzta meg. Ám, amikor az életvonalnál tartott, hirtelen elejtette a tollat, és az ketté tört. Az istennő szomorúan felsóhajtott, majd kezébe vett az agyagedényt, és az ajtó felé indult. Ám a király az útját állta. Ki vagy te? Hogy jutottál be a házba? Suttogta a király, és közben neki szegezte kardját. A sors istennője vagyok, és azért jöttem, hogy megírjam az újszülött sorsát. De most már engedj, rengeteg gyermek vár még rám. Ki vele? Mi az újszülött sorsa? Addig nem eresztelek el, míg el nem mondod, mondta fenyegetően a király. Az istennő rövid habozás után így szólt. Az ifjú az esküvője napján meg fog halni. Hogyan? Miket beszélsz? Mikor az ifjú a mennyasszonyával a szent tűz elé járul, hirtelen előugrik majd egy oroszlán, és leteríti őt. Nem lesz menekvés a karmai elől. A király elszomorodott, de tudta, az istennő nem változtathat rajta, így hát útjára engedte. Milyen szomorú véget ér a fiú sorsa, gondolkozott magában. Ez a kedves család befogadott engem, vacsorával kínáltak és vetett ággyal. Hálával tartozom nekik. Nem fogom hagyni, hogy a fiú sorsa beteljesedjen. Megakadályozom, ha addig élek is. Másnap a király hallgatott az éjszaka történtekről, de búcsúzáskor félrehívta a földművest. Köszönöm a segítségeteket. Cserébe engedd meg, hogy amikor a fiad esküvője lesz, viszonozzam ezt a sok jót, amit tőletek kaptam. Az idő gyorsan telt, az évek peregtek egymás után, és csak hamar elérkezett az esküvő napja. A király pedig nem felejtette el az ígéretét. Ajándékokkal roskadásig rakott szekerekkel, és egy egész sereg kísérővel érkezett az ünnepségre. Hogy megakadályozza a jóslat beteljesülését, a király mindenhova őröket állított. Megparancsolta nekik, hogy figyeljék a fiút, és védjék meg az oroszlántól. A szertartás rendben folyt. Ám, amikor az ifjú pár a tűzhöz ért, a sors istennőjének agyagedénye hirtelen életre kelt. A festett motívumok cikázni kezdtek,
majd az edényen lévő oroszlán megelevenedett, és az ifjú vőlegényre vetette magát. Mire észrevette a testőrség, hogy mi történik, már késő volt. A fiú az oroszlán karmai közé került. A király magához hívatta a földművest. Én voltam az a vándor 20 éve, akit befogadtatok. Aznap éjjel láttam a fiatok sorsát, és ígéretet tettem, hogy megmentem tőle. De sajnos nem sikerült. Elmegyek, és addig vissza sem jövök, amíg nem tudom feltámasztani a fiút. Azzal a király elindult, hosszú hónapokig járta a világot. Próbálta kideríteni, mi kelthetni életre a fiút. Aztán az egyik faluban furcsa szóbeszédet hallott. Létezik egy csoda elixír, ami még a halottakat is feltámasztja. Attól fogva a király megszállottan kereste a varázsitalt. Majd egy nap, mikor az országúton bandukolt, egy hatalmas tűzre lett figyelmes. Egy kunyhó égett az út szélén. Egyszer csak meghallotta, mint valaki vékony hangon segítségért kiált. A király bemászott az égő kunyhóba, és látta, hogy egy kígyó fekszik az egyik leszakadt tetőgerende alatt. Gyorsan kiszabadította a kígyót, és biztonságos helyre vitte. Köszönöm, sziszegte a kígyó. Sokan elmentek mellettem, de nem segítettek. De most kérlek, vigyél vissza a kúthoz. Ott vár a feleségem, a kígyó királynő, mondta elcsukló hangon, és elájult. A király elvitte a kígyót a kúthoz, ahol már várta a kígyó felesége. Köszönöm, hogy megmentetted a férjem életét. Mondd csak, mivel hálálhatnánk meg? Az életadó varázs elixírt keresem. Talán hallottatok már róla. Szeretnék életre kelteni egy jó szívű ifjút. Várj csak, talán tudok segíteni. Sziszegte a kígyó királynő, majd eltűnt a kút mélyén, és csak hamar egy üvegcsével tért vissza. Íme a varázsital! Itasd meg a halottal, és újra életre kel. A király megköszönte az italt, és sebesen vágtatott vissza a földműves házához. Amikor megérkezett, az élettelenül fekvő fiúhoz sietett, kinyitotta a száját, és óvatosan beleöntötte az elixírt. Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni. Majd néhány perc múlva a fiú kinyitotta a szemét. Az emberek újjongtak, énekeltek örömükben. A faluban mindenki ünnepelt. Aztán a nagy mulatság közepette egyszer csak nagy mennydörgés támadt, és a semmiből egyszer csak megjelent a sors istennője. Úgy tűnik, sikerült legyőznöd a sorsot, fordult a királyhoz. Ilyen vakmerőtetre eddig még senki sem vállalkozott. Engedd meg, hogy meghajoljak becsületed és bátorságod előtt. Hosszú és gazdag életet kívánjak neked, dörögte az istennő, majd hirtelen köddé vált. Így győzte le a király a sorsot, és mentette meg egy ártatlan fiú életét, a sors istennője pedig hosszú és boldog élettel jutalmazta a becsületes királyt.

Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kiscsacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és na

0: nagyon izgatott lett.
1: De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmúr a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kiscsacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmúr. A kiscsacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmúr nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kiscsacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmúr madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kiscsacsinak. Indulunk! A kiscsacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmúr utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kiscsacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmúr zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kiscsacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmúr bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kiscsacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmúr kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmúr, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kiscsacsival a szekrény sarkától. Mirmúr ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmúrt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kiscsacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmúr, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmúr valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kiscsacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmúr boldogan beleugrott, megölelte a kiscsacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kiscsacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmúr, azzal elővett egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmúr azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kiscsacsitól. A kiscsacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Csukásmese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukásmese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukásmese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukásmese Rádió.

0: a csuka parancsára. Valamikor réges-régen, a messzi Oroszország földjén élt három fiú testvér. Mikor felcseperedtek, a két idősebbikből bátor vadász lett. Medvékkel, farkasokkal viaskodtak, és mindig bőséges zsákmánnyal tértek haza. Hanem a legkisebbik nem volt olyan szorgalmas. Míg bátyai vadásztak, ő egész nap csak a kemence mellett gubbasztott, és húzta a lóbőrt. Mestersége nem volt, nem értett ő semmihez, csak a henyéléshez. Testvérei hiába csúfolták, hiába szitták lustaságáért, semmi pénzért nem segített volna nekik. Ám a két fivér hamarosan hosszú útra ment, s megbízták öccsüket, Ivánt, vigyázzon ő a házra, segítsen anyjuknak, amíg távol lesznek. Iván álmosan pislogott, és a vállát vonogatta.
1: Valahogy csak megleszünk,
0: mondta, és visszadőlt az ágyba. A két báty elindult vadászni, és az édesanyjuk csak hamar megkérte Ivánt, menjen le a tóhoz egy kis vízért.
2: Ilyen farkas, ordító hidegben nem megyek én sehova,
0: szólt nyűgösen a fiú. Hát, ha nem mész, akkor nem lesz vacsora, vágta rá az asszony szigorúan. Erre már a lusta fiúnak is megjött a kedve. Lassan feltápászkodott, felöltözött, és két vödörrel a kezében elindult a közelben fekvő tóhoz. Amikor leért a befagyott vízhez, megkereste a léket, és óvatosan leeresztette az egyik vödröt a jéghideg vízbe. Pár perc múlva dideregbe húzta vissza, s legnagyobb meglepetésére egy csuka pislogott vissza rá. Kérlek, ne bánts! Könyörgött emberi hangon a csuka. A fiú úgy megilletődött, hogy majdnem eldobta a vödröt. Ám a csuka folytatta. Kérlek, engedj vissza a családomhoz, s cserébe ígérem, hogy teljesítem minden kérésedet. Csak annyit kell mondanod, csuka parancsára. Iván lehet, hogy lusta volt, de nem ostoba, és így felelt.
2: Előbb teszek egy próbát, s ha igazat mondasz, elengedlek. Nincs kedvem felcipelni ezt a két vödröt, így hát azt mondom, csuka parancsára, vödrök, induljatok haza!
0: Épp, hogy csak kimondta, a vödröknek hirtelen lába nőtt, és komótosan elindultak a kunyhó irányába. Mikor a lusta fiú látta, hogy a kívánsága teljesült, felragyogott az arca, és elégedetten dobta vissza a csukát a tóba.
3: Most már bárki bármit kérhet tőlem, nem kell teljesítenem. Végre megkapom a jól megérdemelt pihenésemet,
0: gondolta magában lusta Iván, és boldogan sétált haza. Aztán másnap az édesanyja megint hívta.
2: Ivánka, kérlek, menj ki az erdőbe, és hozzál nekem egy kis tűzifát.
3: Ilyen hidegben még mit nem?
0: Vetette oda álmosan a fiú.
3: Inkább itt maradok a jó meleg kemencénél.
2: A kemence sem lesz már sokáig meleg, ha elfogy a tűzifa.
0: A lusta fiúnak végül be kellett látnia, hogy édesanyjának igaza van. Lassan feltápászkodott, és kiment a kunyhó elé, majd azt mondta.
2: Csuka parancsára, fejsze, ki az erdőbe, hoz nekünk egy kis tűzifát.
0: Hopp! Mindjárt felugrott a fejsze a földről, és sűrű léptekkel elindult az erdő felé. Csak hamar messzi fejsze csattogás ütötte meg a fiú fülét. Csicsat, csicsat, dolgozott a fejsze szorgalmasan. Majd néhány perc múlva a fák közül előléptek az első farönkök. A fejsze vezette őket, a rönkök pedig sorban követték egymást, majd mikor Ivánhoz értek, egyesével felugráltak egymásra, és a falhoz dőltek. Iván megfogott 2-3 vaskos darabot, majd bevitte és rádobta a tűzre. Köszönöm, fiam! Végre megint jó meleg van itt a kunyhóban, szólt az édesanyja, a fiú pedig elégedetten feküdt vissza a pamlagra. Az asszony a varázslatból nem vett észre semmit, csak azt furcsálta kissé, hogy ha kért valamit, Iván mindig készségesen segített. Végre benőtt a feje lágya, gondolta magában elégedetten az asszony. Ám a lusta fiú nem változott semmit. Közben a napok teltek múltak, az idő egyre hidegebbre fordult, és a 2 idősebbik testvérnek még mindig se híre, se hamva nem volt. Iván fiam, elfogyott minden élelmünk. Menj ki az erdőbe, és lőj valamit, különben éhen veszünk, szólt az asszony egy napon. A fiú, mint mindig, most is a kemence falát támasztotta. Anyja akárhogy nógatta, akárhogy korholta, lusta Ivánnak semmi kedve nem volt kimenni a fagyos télbe, inkább átfordult a másik oldalára. Ám a fiúnak hamarosan korogni kezdett a gyomra, és nem hagyta nyugodni az éhség. Kénytelen, kelletlen felkelt, és a puskával az oldalán kilépett az ajtón. Csuka parancsára! Puska, menj! Hozz nekem egy kis finom őszpecsenyét! Utasította, és a puska azonnyomban elindult az erdő felé. Néhány lövés eldörrenése után a puska visszatért, és egy elejtett őzet húzott maga után. A fiú elégedetten vitte be anyjának a zsákmányt, és az asszony még aznap megsütötte a fenséges pecsenyét. Miután a lusta fiú jól lakott, lefeküdt aludni, és legalább 3 napig húzta a lóbört. Mire felébredt, a testvérei is szerencsésen hazatértek, és mindenféle földi jóval halmozták el őket. A 2 fivér hamarosan megházasodott, ám az öccsük még ahhoz is lusta volt, hogy menyasszonyt keressen magának. Magányosan éldegélt tovább édesanyjával, és mindig, ha valamire szüksége volt, elismételte a csukától hallott varázsszavakat. Igen ám, de a fiú idővel annyira ellustult, hogy már beszélni sem volt kedve. Így történt, hogy lassan az esze is eltönyült, és végleg elfelejtette a varázsigét. S mivel magáról nem tudott gondoskodni, élete végéig a testvérei nyakán élt.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Beh Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Vasárnap délutáronként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
7: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Peszteric Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt 6 pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat! Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mily ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kéz fejére. Volt alkalma Joe megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána.
9: Csukás meserádió.
10: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ti milyennek látjátok az éjszakai égboltot? Szoktátok kémlelni a csillagokat? Ugye milyen varázslatosak? Engem mindig elbűvölnek. Olyanok, mintha milliónyi Szent János bogár röpködne a magasban. A csillagokban való gyönyörködés mindig álmodozásra készteti az embert. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy is a világűr, és mennyi érdekes fényjelenséget láthatunk odafent. Jut eszembe, ti láttatok már hulló csillagot? Ez egy igazán különleges látvány. Olyan, mintha egy fényes csík suhanna át az égen. Mintha egy varázsló varázspálcája rajzolna fénycsíkot az éjszakába. Nyáron különösen jó csillagokat nézni, mert ilyenkor meleg az este. Kiülhetünk, vagy lefeküdhetünk egy plédre, és kényelmesen figyelhetjük az eget. Tudjátok, hogy a hulló csillag valójában nem is csillag, hanem egy kődarab, ami amikor a Föld közelébe ér, olyan forró lesz, hogy fényleni kezd. Ettől látjuk ezt a csodás fénycsíkot. Sokan azt mondják, hogy ha hulló csillagot látunk, kívánhatunk valamit. És ki tudja, lehet, hogy a kívánságunk egyszer valóra is válik. Ha legközelebb egy nyári estén felnéztek az égre, figyeljetek nagyon. Lehet, hogy éppen akkor suhan el egy varázslatos hullócsillag az égen. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tartom a bicajom.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizarre elmesférne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Elnye hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy értsem ez mit jelent. Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág mind a beretva, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húdtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a bölcs pásztorfiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más, jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
0: A Bölcs pásztorfiú című mesét hallottátok.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: gyerekek, hogy aki esetleg nem ismeri a mai előadónkat, hadd mutassam be, Gregus Anikó!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Hadd kérjek neki!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Teljes szívével mindent beleadni.

0: Egyszerrel megyek.
1: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: A Molnár, a fia, meg a szamár. Német tanító mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy öreg molnárs, annak volt egy kamasz fia. Volt egy szamaruk. Gondolták, eladják a vásáron, és jó pénzt kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a városba érnek, a csacsi elfárad, esetleg a lába is föltörik az úton, s akkor nem kell el olyan jó áron. Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lába közé, válukra vették, s úgy mentek vele a vásárba. Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel. Az meglátja a csacsit a rúdon himbálózva, s elkezd hahotázni. No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár. Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinni őket. Hallja ezt a molnár, gondolja, van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, s talpra állítják. Az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább. Elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár. Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja, hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, hagyja az öreget kutyagolni. Szállj csak le, öcsém, s engedd csak szépen apádat a nyerekbe. Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy mentek tovább. Elől az öreg, a szamáron, mögötte gyalog a fiú. Ismét találkoznak egy emberrel, azt sem hagyta szó nélkül. Ó, szívtelen vénység! Nem által szamár háton feszíteni, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát. Ennek is igaza van, akarta fejét az öreg. Intett a fiának, üljön föl ő is, és most már így vonultak tovább szamár háton mind a ketten, még csak megint nem találkoztak valakivel. Hallják is! Tanuló neve, dátum, micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon. Jó, hogy még egy házat is nem raknak rá tornyos túl. Elszégyelte magát erre a molnár is, a fia is, és leszálltak. Most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva ide-oda illegette magát, s mögötte kullogott a molnár meg a fia. Jön szemközt megint egy ember. Azt mondja, már csak bolond világot élünk, elől táncol a szamár, utána lihek fiastul a molnár. Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa. Hanem erre már méregbe jött a molnár. Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de mától fogva beszéljetek, amit akartok, s én is azt teszem, amit akarok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen. Szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít. Csukás Mese Rádió.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, disz, ajsz, ejsz, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hídat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen oda nyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok. Hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva. Gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira. Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt.
2: Cíz,
1: motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt.
2: Nem tudom, hol van Cisz. Attól félek, fennmaradt a buszon.
1: Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb végasztalni.
2: Cisz?
1: Kérdezte kis Saci, de nem sírt. Anya szeméből viszont kigördült egy könycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cisz nélkül, mert Kissaci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Cisz.

érdeklődik a talált tárgyak osztályán is. Biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kissaci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cisz ott lapult a 0 kilométer kőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az. Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cisszel, hogy ha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri. Cisz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kissacival, hogy Cisz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárnák kissacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cisz azon a bizonyos éjszakán, amit kissacitól távol töltött. Anya meséjében Ciszt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját és... Behamta? Kérdezte kissaci. Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cisznek, hiszen ő is macska. Nagy macska. Ezen kissaci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cisz egészen különös kalandokba keveredett, utazott térben és időben, a 0 kilométer kő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behamta, kérdezte kissaci. Be, vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cisz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cisz távoli rokonairól. De bármilyen izgalmas volt is Cisz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget. Cisz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki. Nagyon? Kérdezte kissaci. Nagyon, felelte egy emberként apa és anya, és akkor kissaci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Ciszt átölelve álomba szenderült.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb terült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben, elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakölykök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bugdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, amíg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyémet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keres magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell. Fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nem igen tudta mire vélni a dolgot, a rókáról sok jót eddig még nem hallott, a meghívást mégis elfogadta, hiszen legfőbb a békesség. Felöltözött hát szépen, és a róka odujához ment. Az erdő mélyén lakott a róka kölykeivel egy hatalmas tölgyfa odvában. A gólya kopogott, és a róka kiszólt az oduból. Kerülj csak bejjebb, kedves barátom! Csak hogy a magas gólya a bejáraton sehogy sem fér be. A róka megsajnálta a gólyát, hát odakint terítette meg a lakomát. Fenséges illatok szálltak a levegőben, a róka pedig ment is a levesért az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és neki láttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kaján vigyorral.
legalább a fiaidat is megismerhetem. Azzal elbúcsúztak egymástól. Az lesz ám a lakom a gyerekek. Friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka. Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon. Ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki. De az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop. Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd! A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe. Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább, már is tálalom a vacsorát. A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt. Ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mese sorozatát Szacsvai László meséli el.
1: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat, magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok, tartsatok velem, négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Éjszakai peca. Este Rozi régi álma vált valóra. Nagypapa megengedte nekik, hogy éjszaka, amíg csak fent tudnak maradni, horgászhatnak. A fiúk ennek kifejezetten örültek, mert az utolsó estéjüket töltötték itt. A stég mellé felvertek két kisebb sátrat, egyiket a lányoknak, másikat a két fiúnak. Matracokat és hálózsákokat hordtak be, elemlámpát készítettek a sátrak bejáratához. Nagypapa a horgászkunyhóban ágyazott meg magának. Meleg, nyugodt nyári este volt. Csak a tücsök ciripelés zengte be a környéket. Ahogy kezdett besötétedni, a denevérek is megjelentek. Ezek a hasznos emlősök rengeteg szúnyogot és kártevő rovart fogyasztanak. Egy denevér akár 1000 szúnyogot is megehet egyetlen éjszaka alatt. Amikor teljes sötétség borult az égre, megjelentek az első csillagok. A gyerekek gyertyákat és fáklyákat gyújtottak, előkészítették a fenekező botokat, a csalikat, és alaposan befújták magukat szúnyogriasztóval. Egyelőre két fenekező botot dobtak be. Az egyik horogra 3 szem kukoricát tűztek, a másikon izgága giliszták voltak a csalik. Miért nevezik fenekezésnek? Kérdezte nevetve Lori. Ez annyira vicces név. A szerelékre kerül egy nagy súly, egy ólom. Így a csali egy helyen lesz végig a tó alján, azaz a vízfenéken. Innen kapta a nevét, válaszolta Ella, aki nagyon kedvelte ezt a fajta horgászmódot, majd bedobott az egyik pecabottal. A homokban vagy iszabban élelmet kereső halakat így könnyen kifoghatjuk. Mint mondjuk a pontyot, érdeklődött Mati. Pontosan, de még egy amúr is a horgunkra akadhat ma. Ella horgászbot tartóra helyezte a fenekezőt. A bot végén az utolsó két botgyűrű között a damírra világító patronos kapás jelző karikát helyezett. Amikor a karika mozogni kezd, leesik vagy épp felugrik, akkor kell bevágni, mondta Ella. A másik horgászbottal Rozi dobott be pont a másik irányba, mint Ella. Tudták, hogy minél távolabb kell lennie egymástól a két szereléknek, ha nem akarnak a sötétben összegabajodni, mikor kapás van. Gyertek, nézzétek, mennyi Szent János bogár! Hívta Rozi a többieket, és egy fűszfa alatti füves részre mutatott, ahol több bogár is neonzölden világított a potra a végében lévő világító szervnek köszönhetően. Miért nem repülnek? Kérdezte Ella. Képzeljétek, vannak olyan Szent János bogárfajok, melyeknél a nősténynek nincs szárnya. Úgy néz ki, mint egy lárva, mesélte nagypapa. Úgy látszik, a hímek, amelyek viszont szárnyasok, most nincsenek a közelben. A Szent János bogarak a zöld vagy sárga fényt az úgynevezett luciferin nevű pigment oxidációjával bocsátják ki. Ahogy világítanak, arról eszembe jutottak a világító úszók patronjai, mondta Lori, és előhúzott két egyszer használatos világító patront a zsebéből. A Balatonnál láttunk így horgászni egy bácsit egyik este. Nekem nagyon megtetszett, ezért másnap vettünk egy csomaggal a horgászboltban. Gondoltam, hát ha hasznos lesz majd itt. Tényleg jó, hogy hoztatok, így akkor egy úszós bottal is horgázhatunk. A világító úszó azért hasznos, mert segítségével tökéletesen látható marad a teljes úszó, így sötétben sem maradunk le a kapásról, örült meg nagypapa. A patronban két különböző anyag van, amelyek miután összekeverednek, világítani kezdenek. A patron belsejében van egy kisebb, könnyebben törhető tartály, abban található az egyik anyag. Amikor meghajlítjuk a patront, a belső ponton eltörik, így ki tud belőle folyni a tartalma. Ilyenkor érdemes jól megrázni a patront, hogy a két anyag alaposan összekeveredjen és sokáig világítson. Mati ez alatt a stégnél ügyelt a pecabotokra. Ella kérte rá, mert a botot soha nem szabad őrizetlenül hagyni. Ella, gyorsan ide! Kiáltotta Mati, mikor észrevette, hogy a kapásjelző karika a stégre esett. Ella odaszaladt és gyorsan bevágott, de úgy érezte, nem fogott semmi. Nagypapa a homlokára tett fejlámpával világított Ellának. A horgon mégiscsak volt valami. Egy kisebb törpeharcsa ficánkolt rajta, a hasa nagyon gömbölyű volt, látszott, hogy órák óta az etető anyagot dézsmálhatta. Miután Ella ismét feltette a csalit a horogra és újra dobott a fenekező bottal, mind kényelmesen elhelyezkedtek a stégen. Az égbolton ezernyi csillag ragyogott.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
2: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Juhász Kristóf, mese a balatoni angyalokról. Hajdanában az egész Kárpát-medencét tenger borította. Panon-tengernek hívták, és nagyon helyes, szilaj, vidám tenger volt, tele vízimanóval, vízitündérrel, tengeri sárkánnyal, repülőhallal, beszélő örvénnyel, meg amivel illik. Aztán a Panon-tenger megöregedett, és szép lassan kisebb vizekbe szivárgott át. Gyermekei, a Kárpát-medence tavai, folyói, patakjai és forrásai nem vetekedhettek tengeranyjuk erejével és hatalmával. De azért ők is bátor, ügyes vizek voltak. Pannon-tenger egyik legkedvesebb és legokosabb gyermekét, a Kárpát-medence legnagyobb tavát Balatonnak hívják ma is. Ki ne ismerné a Balaton? Kétféle ember van a világon. Az egyik már volt a Balatonon, a másik oda akar menni. Na jó, van olyan is, aki ott lakik, mint a Nádirigó, a híner szakálú iszaptörpe, a vénséges tihanyi révész, meg Matula bácsi egy másik meséből. Régebben is úgy volt, hogy mindenki oda akart menni. A középkori török kisgyerekek egész nap toporzékoltak Isztambulban. Édesanyám, menjünk le a Balatonra! Ott van a régi magyar királyok kincse. Adjál kardot, adjál ágyút, menjünk kincset rabolni. A Habsburg kisgyerekek is sivalkodtak Bécsben. Édesanyám, menjünk el a Balatonra. Ott van a régi magyar papok minden titka. Adjál cselt, adjál ravasságot, menjünk titkot lopni. Aztán mentek is, és hol sikerült, hol nem. Mostanában békésebben megy a dolog. Nem balatoni kincsekért, meg titkokért sírnak a gyerekek, hanem lángosért, fagylaltért, bumimatracért, meg vízibicikliért. Ezekhez nem kell fegyver, se cselvetés, legfőjebb anyu meg apu pénztárcája. Így szokott ez lenni békeidőben. A tavak csudalényei is alkalmazkodtak a változó időkhöz. Nincsenek másképp a Balatonnal se. Régen a balatoni angyalok sebesült harcosokat gyógyítottak, eltétvett vándorokat vezettek helyes ösvényre, vagy vízi csaták hőseit is tápolták. Manapság inkább lecsöppenő fagylaltokról, iszapba pottyanó papucsokról, meg széllel messze szálló törülközőkről és kétségbe esett gazdáikról kell gondoskodniuk. Nicsak ott szalad egy szép barna kislány. Akkora lángos van a kezébe, mint fényességes telihold a tó vizébe kétszer. Fut a kislány, mint a szökellő őzgida, előtte fekszik a napozó kövér bácsi, akkora hasa van a bácsinak, mint a Kárpátok hegyvonulata. De a kislány átugorja, és nem ejti el a lángost. Fut tovább a kislány, mint zuzmolvő hegyi kecske, előtte egy napozó kövér néni, akkora hasa van a néninek, mint a csomolunga havas csúcsa, de a kislány átugorja, és nem ejti el a lángost. Fut tovább a kislány, mint a szél, meg a gondolat, előtte három napozó kövér néni, de lehet, hogy az egyik bácsi, akkora hasuk van így egyszerre, mint az óriási Ararát hegység, amin még Noé apánk bárkája is fönnakadt. És a kislány nem ugorja át, hanem megbotlik, elesik, hatalmas hasakon bukfencezik át, és elejti a lángost, rá a domborodó pocakokra. Jaj, de forró a lángos! Jaj, de hideg a tejföl! Jaj, de csíp a fokhagyma! Sipákolnak, jajgatnak a nénik, bácsik, némelyik még káronkodik is. Hogy az a mélységben matató világháborús vízibicikli rozsdás küllőjének a csapszege cakkozná ki a fülét annak, aki még a Balatonon se hagyja pihenni az embert. De már röppen is a helyszínre tejföl fehér szárnyain az elejtett ételek angyala. Az egyik keze gyógyítókéz, azzal simogatja meg egy szempillantás alatt a kövér nénik bácsik sebesült pocakját. Azzal törli le a kislány könnyeit. A másik keze ételjavítókéz, azzal rakja újra össze a lángost, ami fúj, de széttunkolódott, de az angyal keze nyomán hétszer gusztusosabb és étvágygerjesztőbb, mint a tragikus baleset előtt. És lásd csodát, boldogan eszi a kislánya lángost, és boldogan napoznak tovább a nénik és a bácsik. Az elejtett ételek angyala jó munkát végzett. Nicsak, ott úszik egy szép szőke kisfiú. Akkora úszógumi van rajta, mint a Szaturnusz gyűrűje. Úszik a kisfiú, mint az aranykopoltyús dévérkeszek, előtte gumimatracon heverésző apuka, teljesen ki van nyúlva, 100 nyillövésnyire lóg bele a lába a vízbe. De a kisfiú kikerüli, és nem esik le róla az úszógumi. Úszik tovább a kisfiú, mint zászlós uszonyú szincápa, előtte gumimatracon heverésző anyuka, egészen kilapult a napsütésben, 1000 nyillövésnyire lóg a haja a vízbe, de a kisfiú kikerüli, és nem esik le róla az úszógumi. Úszik tovább a kisfiú, mint buborékos haragmedúza, előtte egy óriási gumimatracon apukák és anyukák egész serege. Szétterülnek a forró napsugarak alatt, mint egy hatalmas lepény, és 10000 nyillövésnyire lóg bele minden kezük és lábuk a vízbe, egyeseknek még a füle is. És a kisfiú nem tudja kikerülni őket, hanem nekik ütközik, beléjük gabolyodik, kezek, lábak tekerednek össze, mint a hínár. Minden napozó a vízbe zuhan, jaj, de baleset veszélyes! Jaj, de borzongató a hideg víz a napsütéstől kipürült bőrnek! Jaj, de megijedt, aki vízbe pottyant, és még a másik ember is ráesik. A kisfiú úszógumija kipukkadt, a napozók matraca kidurrant, a durranástól megijedt a Balaton, ilyettébe kilép a medréből, ráfolyik az egész déli partra, ráömlik egész Somogyra, és mindenkinek kisodorja a kezéből a három gombócos fagylaltot. Támadt is rettentő jajveszékelés, meg könyvpotyogtatás, egyesek káromkodtak is, hogy az a végtelen, vitorlahentergető, vad vízitulok tülkének az ingerlővé hegyesedett, boldogabbik vége tilinkózná meg az ábrázatját annak, aki már a Balatonon se hagyja pihenni az embert. De nicsak, már oda is röppent aranyló szárnyain a hullám helyrehozó angyal. Egyik keze gyógyítókéz, azzal simogatja meg a vízbe pottyant a kezét, lábát, azzal törli le a kisfiú könnyeit. A másik keze úszógumi és gumimatrac javítókéz, azzal ragasztja össze a fúj de cafatosra szakadt vízivackokat. És azok mindjárt hétszerte színesebbek és betyárosabbak, mint a baleset előtt. És lásd csodát, boldogan úszik tovább a kisfiú, és boldogan laposodnak tovább a gumimatracon a napozók. S persze a Balatont is megnyugtatja az angyal, az pedig visszatér a medrébe, kisimítja víztükrét, és mindenkinek boldogan ugrik vissza a kezébe a három gombócos fagylalt a parton. A hullám helyrehozó angyal jó munkát végzett. Sokféle balatoni angyal létezik még, de ma már csak egyről mesélek. Ő a szánytollal a homokba rajzoló angyal. Azzal foglalkozik, hogy mikor valaki strandolás közben viccesen néz ki, már azelőtt lerajzolja az illetőt, hogy mások kiröhögnék. És akit a homokba rajzol, az meglátja a rajzban a képmását, és úgy elkezd kacagni, hogy majd kipukkad. És olyan jó ízűen kacag, hogy az se zavarja, hogy mások is nevetnek rajta. És akinek elég esze van, az örökre elteszi magának emlékbe a homokba írt rajzot, hogy ne sodorja el a víz, ne pergesse tovább homok szemeit az idő, hanem addig lehessen rajta nevetni, míg a világ a világ. Hát ilyen jó munkát végez a szántollal homokba rajzoló angyal. Holnap legyetek ti is a vendégeik.
0: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
3: Azért, mert izgalmas.
4: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
6: Fecske madár, mikor lesz nyár? Majd, ha apád aratni jár.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

nézheted, és most mindenki. Vedd elő a ceruzát, rajzolok neked egy mosolygó.

0: segítsetek, rajzolok egy szép világot.
1: Lehet csak neked,
0: ha úgy hozza kedved, mindig megnézhetem. Rajzolok egy szép világot. Hossza kedved, újra elővehetem. Színes virágot is rajzolok neked.

és most mindenki. Rajzolok egy szép világot, neked csak nekem. Úgy hozza kedved, újra előveheted, vedd elő a ceruzán. Színes virágot is rajzolok neked, illatát, ha tetszik, érezheted. Illatozik, pompázik, ez nem munka neked.

a rádiós. Nem is olyan rég, de nem is olyan messze, a Föld nevű bolygón történt, hogy egy Berci nevű kisfiú sehogy sem tudott elaludni. Pedig már rég elmúlt a lámpaoltás ideje. Nyugtalanul forgolódott ágyában, bárányokat is számolt, de sehogy sem jött szemére az álom. Egy rövid történet motoszkált a fejében, s érezte, addig nem tud megpihenni, míg el nem meséli valakinek. Na de mégis kinek? Morfondírozott magában, míg hirtelen eszébe nem jutott apukája régi rádiós készüléke, amit már senki sem használt. Megvan! Kiáltott fel. Apukájától hallotta egyszer, hogy amit a rádió mikrofonjában mondanak az emberek, az örökké fog utazni a végtelen világűrben. Ilyen módon nem mesél senkinek, de mégis mindenkinek, aki véletlenül meghallja, aki figyel. Még az is megeshet, hogy kedvenc hőseihez, az óriásokhoz is eljut az üzenet. Mivel Berci aprócska termet volt, csodálta a hatalmas óriásokat, akik mindenkinél nagyobbak. Nagyon szeretett volna a távoli világukba eljutni és közéjük tartozni. Úgyhogy fogta magát és átlopózott a szomszéd szobába, ami tele volt régi kacatokkal, mindenféle limlommal. Ott állt az asztalon a régi rádió. Vigyázva, nehogy zajt csapjon, odatolt egy széket, s leült. Megnyomta a legnagyobb gombot a készüléken. Egy poros kis lámpa pirosan világítani kezdett. Berci pedig belefogott a fejében játszódó történetbe. Egyszer volt, hol nem volt, egy kidobott zongora. Billentyűi kopottan, porosan, de egytől egyig a helyükön pihentek. Rég nem játszott már rajtuk senki. Olyan rég, hogy a fehér és fekete billentyűk azon kezdtek tanakodni, miért is került a zongora a szemét telepre. Biztosan hamisan szóltunk. Olyan öregek vagyunk, hogy már nem lehet minket behangolni, vetette fel a C hang, akinek véleményére mindenki helyeselni kezdett. Az is lehet, hogy csak páran voltunk hamisak. Én például biztosan szépen szólnék mind a mai napig, tette hozzá aztán a D-hang. Majd mindenki követte a példáját. Minden hang a többit hibáztatta, s közben váltig állították, hogy ők olyan tisztán csengenek, mint újkorukban. Annyira izgatott lett lassan az összes billentyű, hogy izegni-mozogni kezdtek, rég nem hallott hangokat kicsikarva az öreg zongora húrjaiból. Berci már épp belemelegedett a mesélésbe, amikor apukája benyitott az ajtón, s felkapcsolta a villanyt. Hát te mit csinálsz itt az éjszaka közepén? Vonta kérdőre kisfiát. Nem tudtam aludni, ezért játszottam a régi rádióval. Meséltem az űrnek. Apukája elmosolyodott, de látva fia komolyságát, elhallgatta, hogy az a készülék már évekkel ezelőtt meghibásodott. Ezért a mesét senki sem hallhatta ott kint, a világegyetemben. Na de most már feküdj le aludni, holnap iskolába kell menned, mondta az apuka. S ezzel mindketten nyugovóra is tértek. Csak hogy Bercinek még mindig nem akaródzott lecsukódni a szeme. Magának suttogva, alig hallhatóan, előről kezdte mesélni a történetet, hogy végre a végére érjen. Azon a ponton, ahol az előbb félbe szakították, egy pillanatra megállt, s elgondolkozott. A beálló csendet hirtelen egy idegen hang törte meg. Hogy van tovább? Jött valahonnan a sustorgás. A kisfiú a takarója alól kilesve nézett a hang irányába, kezével kinyúlt, felkapcsolta az éjjeli lámpát, s valami különös, alacsony lényt pillantott meg. Ki vagy te? Kérdezte Berci gyanakvóan, mintha valahonnan ismerős lenne neki az illető. Hát nem tudod, ki vagyok? Egy óriás. Azt hittem, mi vagyunk a kedvenceid. Válaszolta a vékony hang, aminek gazdája még mindig félszegen áldogált az ablak alatt. Berci elbizonytalanodva mérte végig a fura szerzetet.
Tényleg szeretem az óriásokat, de megmondom őszintén, nagyobbnak képzeltem őket. A különös figura elnevette magát, majd rögtön magyarázni kezdett. Nagyobb is lehetnék, ha éppen ahhoz szottyanna kedvem, de akkor is lenne nálam nagyobb. Viszont a ti világotokban sokkal kényelmesebb ilyen méretet ölteni, mert így csak az vesz észre, akinek mutatkozni szeretnék. Ez esetben neked. Berci elgondolkozott, aztán megkérdezte. Honnan és miért jöttél el hozzám? Nem tudom elmondani, hogy milyen messziről származom, viszont nem utaztam sokat. Egyszerűen arra gondoltam, hogy itt legyek, s tessék, itt is vagyok. A másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy szeretném végre tudni a mesét folytatását. Remélem, nem hiába jöttem ilyen messzire. Berci a mese említésére azonnal fellelkesült. Hát az óriásoknak is van rádiójuk, kérdezte hadarva, mire az idegen mosolyogva válaszolt. Úgy is mondhatnánk, de a miénk annál kifinomultabb eszköz. Én a szívemmel fogtam az adásodat. Az óriások mindent hallanak, tudakolta Berci megszeppenve. Csak amire érdemes figyelni. Sokaknak az jár a fejükben, ami már elmúlt, meg ami még meg sem történt. Az ilyen emberek nem olyan érdekesek, mint te. Emellett még nagyon sokan gondolják úgy, hogy egyedül vannak. Pedig ez nem igaz. Őket nem szoktam zavarni. Nekik amúgy is nagyon fontos feladatuk van. Fejezte be végül az óriás. Berci rögtön rákérdezett. Mi az ő feladatuk? A szomorú emberek nem szeretnek annyira, amennyire tudnának szeretni. De ez a szeretet mégsem veszik el a semmibe. Ebből keletkeznek új világok, mint ahonnan én is jöttem. Bercit nagyon elgondolkoztatta az, amit hallott, majd bátortalanul megkérdezte. Én szeretném, hogy új világok szülessenek. Akkor nekem is az a feladatom, hogy szomorú legyek? Nem, vágta rá az apró óriás. Az új világok mindenképpen felépülnek. Te inkább csak szeress. Viszont a meséd végére nagyon kíváncsi vagyok. Mi lesz azokkal a régi billentyűkkel? Elárulod, ha szépen megkérlek? Eddig nem tudtam én sem, mondta Berci egy kis idő után. Most már tudom. Addig-addig mozogtak, hangoskodtak, hogy a végén összeálltak, és a legszebb akkord született belőlük. Ki hallotta azt az akkordot? Berci rövid töprengés után rávágta. Bárki, aki véletlenül meghallotta. Mindenki, aki figyelt.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

voltatok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemezt, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra fényes szaxofonnal és furujával.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
2: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
1: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg. A kis malac alattomban oda tett egy nagy fazékvizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát. Ugyan, kedves kis malackám, eresd be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, eresd be a két első lábamat is. A kis malac beeresztette a két első lábát is. De a farkasnak az sem volt elég.
3: Édes kedves kis malackám, eresd be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
1: A kis malac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt. A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kismalacot a fa tetején. A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal. Tanakodtak a farkasok, hogy mit évők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kis malac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kismalac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának, a farkasok.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: S figyeljetek, ismételjétek utána. Körtére fájt a fogam, megráztam az eperfát. Nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák.

énekeljük még egyszer. Körtére fájt a fogam, megráztam az eperfát, nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák, két magyarót feltörtem.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Sziasztok, Csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33, írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Gyere, ez az tehát, nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már 3-at is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye, ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, moha és páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
4: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá moha.
5: Elvesztettem öt garast, és most keresem,
3: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
4: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, páfrány, nézd meg, mondta.
3: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtekhelyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
4: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte páfrány.
5: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
4: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta páfrány.
3: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
5: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
3: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a páfrányt.
4: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba. No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte moha.
3: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
4: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta moha.
1: Nem hát, húzta ki magát páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
4: Hát hallom, mi az? Firtatta moha.
3: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
4: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
5: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta moha, és benyúlt páfrány zsebébe az öt garasért.
3: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
4: Hoppla, hopp!
3: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyhából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. S ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A futballvilágbajnokság legizgalmasabb hetében a főszerep a mozgásé. Mozogjatok ti is a Csukás Mese Rádióval. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Július 13-ától új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát július 13-ától, minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok.
4: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt, az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szeráfin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Macskamati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen, néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Macskamati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Macskamati? Macskamati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Macskamati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Macskamati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Macskamati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Macskamati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Macskamati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nóta szóval rikogatva, sikogatva kísérték haza Macskamatit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Macskamati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Macskamati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Macskamati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Macskamati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette el ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötletet támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett 2 labdát. Fülig érő szájjal, 2 labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még 2 labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi fa Manónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen fa Manó akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól. A karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely fa Manó még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó fa Manó. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó fa Manó vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb fa Manó lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy fa Manó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott fa Manók loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a fa Manók csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó fa Manó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó fa Manó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis fa Manó még mindig nem mozdult. érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó négy kézlábra állt, de még mindig lúgatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancsinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancsinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancsinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancsinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancsinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancsinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanókat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancsinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kis barátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancsinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el. De Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancsinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat. De leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancsinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancsinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amit van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancsinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancsinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancsinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
0: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok. Én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
3: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
4: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Na, hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy húzamba, míg egyik szarva hegyétől a másikhoz ért.
5: Hát ez igaz lehet, felelte a bíró. Mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet.
4: Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani?
5: Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot?
4: El én? Látod, hogy nem hoztam haza.
5: Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapályra, s ott láttam három elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát. Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp, megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, és újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már, hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkor áthuppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam, elmentem haza az ásóért, meg a lapátért, kiástam magam, így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Hát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
3: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.
6: meserázni.
7: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl: rakjunk tüzet, kutya úr!
2: Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe.
1: Nosza, hamar gallyat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl:
3: játszunk egyet, kutya úr!
2: Mit játszunk?
3: Te lakodalmat!
2: Jól van, játszunk lakodalmat.
1: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a víg nyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp, hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya. Mit csináltál, te buta? S hogy így rája kúrjantott, a farkába kaffantott. A nyúl: utcu, vesd el magad, farka nélkül tova szalad.
2: Nem kergeti a kutya,
1: leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom! A gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Eresz ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkették a török császár farát.
1: Áóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
2: Vigyétek egyenest a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt,
2: szívd fel, begyem a sok pénzt!
1: és pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas betyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdaszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: szép nátszál, kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyeken is túl, élt Meseország királya két szép dali fiával. De a király legnagyobb bánatára, a kisebbik addig nem volt hajlandó megnősülni, amíg a világ legszebb leányát meg nem találja. Megmondom én, hol találod azt a leányt, de ember még élve nem jutott el oda, ahol őrzik, mesélte neki a dajka. A fekete tengernek éppen a 77. szigetén, a sűrű sötétségben van három nátszál. A középsőbe van elrejtve a király kisasszony. Több se kellett a királyfinak, felült legjobb lovára, és csak vágtázott 77 országon keresztül, hogy megtalálja a világ szép nátszál kisasszonyt. Egyszer csak beért egy rengeteg erdőbe. Ott talált egy kis házikót, benne egy vénséges vén öregasszonyt.
1: Mit keresel itt, fiam, hol a madár se jár?
0: Kérdezte az anyóka, mire a királyfi előadta, hova igyekszik.
1: Sosem érsz el oda, fiam. Ha nincs olyan paripád, ami sárkány tejet szopott, parazsat evett, lángot ivott. De nicsak, itt látok három aranyhajszálat.
0: Azzal le is nyeste a királyfi három hajszálát.
1: Adok neked egy madzagot, s ha ezzel a három aranyhajszálra csapsz, olyan paripa lesz belőle, ami a világ végére is elvisz, ha szépen kéred.
0: Elköszöntek egymástól, és a királyfi a legmagasabb hegy tetején megcsapta a hajszálakat a madzaggal, és csodák csodájára ott termett egy táltos paripa. Kedves kis gazdám, addig nem jutunk a fekete tengerre, míg a napnak pitvarából egy napsugarat el nem hozol. A paripa a gondolatnál is sebesebben szelte a felhőket, míg nem elértek a földnek kapujához. Csak hogy azt két ordas farkas őrizte.
2: Ha itt át akarsz jutni, lovat húsából vagy két fontot, amíg nem kanyarítasz nekünk, addig bizony át nem engedünk.
0: A királyfinak helyén volt a szíve. Sajnálta volna bántani derék lovát, hát inkább saját combjából kanyarított a farkasoknak. Azok meg elfogadták a fizetséget, és ahogy a kapu kitárult előtte, a királyfi alig hitt a szemének. A kapun belül terült el a napnak csodálatos pitvara. Volt ott egy aranykád, benne tűzfürdő. Abban a királyfi már is megfürdött. Majd gyémánt szemtörülközővel megtörülközött, aranyfésűvel megfésülködött, és az ezüst tükörben nézte magát, mikor jött a napszolgája. Dühösen ráfújt a királyfira, mire hatalmas szélvihar kerekedett. A fekete felhők közt lefújta a királyfit a lovával, és azok földet sem értek, míg vagy 77 000 mérföldet nem estek. A királyfi négy kézláb igyekezett kitapogatni, hova is kerülhettek. Talált egy hatalmas vaskaput. Csak hogy azt egy hétfejű sárkány őrizte. Közben a keze ügyébe került egy furuja. Leült a sötétben a királyfi, és szomorú dallamot kezdett játszani. Erre a sárkány, mintha kisgyermek volna, leereszkedett, és álomba szentergett. Békésen alszik talán még ma is, hanem a királyfi meg a paripa most már a kapun könnyedén átjutottak. Ahogy lépkedtek, egy szépséges fénylő alakot pillantottak meg. A hajnal közeledett feléjük. A nap legszebbik leánya. Megtetszett neki a királyfi, maga mellé vette szárnyas paripájára, és meg sem álltak, míg egyenesen a napnak pitvarába nem értek. Ott a hajnal kiválasztott egy napsugarat, az belefonta a királyfi hajába, és így szólt.
1: Na, királyfi, most már indulhatsz.
0: Abban a szempillantásban ott termett a királyfi paripája, elköszöntek a hajnaltól, és már szálltak is a magasba. 7 nap és 7 éjjelen keresztül repültek, mire elérték a vége láthatatlanul széles fekete tengert, és annak 77. szigetét. Széjjel nézett a királyfi, és a sziget közepén meglátta a 3 nádszálat. Oda sietett, és egyetlen csapással mind a 3 nádszálat levágta. Paripám, igyekezzünk most haza apám házába, sehol meg ne álljunk, szólt a királyfi, és a táltos ló nekirugaszkodott. A királyfi a nádszálakat nézegette. Vajon tényleg a 3 leány van bennük elrejtve? Gazdám, ki ne nyisd őket hazáig, mert ami bennük van, nem maradhat életben ilyen magasan az égben, szólt a paripa. Hiába! A királyfit furdalta a kíváncsiság, s az egyik nádszálat felhasította. Kiesett belőle egy gyönyörű szép leány, és gyönge hangon így szólt.
1: Vizet, mert menten szomjan halok.
0: Csak hogy nem volt vízük, és egy pillanat alatt meghalt szegény leány. Szégyelte magát a királyfi, és elhatározta, hogy hazáig nem ér a nádszálakhoz. Ám egy nap se telt el, és a második nádszálat is kinyitotta. Éppen úgy járt, mint előtte, s már csak egyetlen nádszál maradt a kezében. Végre a táltos egy patakot látott. Ott leszállt, a királyfi pedig a süvegébe vizet merített, és csak akkor hasította meg a 3. nádszálat. Kiesett belőle a világ szép nádszál kisasszony, és bizony olyan gyönyörűséges volt, mint a hajnal és a csillagok. A királyfi megitatta, és már is egymásnak borultak. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, nagy harang válasszon el minket, szólt a királyfi, majd 7 határra szóló lakodalmat csaptak. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, és tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
3: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van.
1: Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni.
2: Mi lesz így belőlünk, édes fiam?
3: Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá.
1: De alig került oda a fazék, már is megszólalt.
2: Most elrepülök.
1: A fiú vidáman felelte.
2: Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából.
1: Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk.
3: Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény.
1: Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel.
3: Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe.
1: A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette.
2: Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is.
1: Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta.
4: Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt.
1: Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs.
5: Most megfoglak, te tolvaj!
1: Kiáltotta a földesúr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földesúr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földesurat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
6: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
5: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
6: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Tante bobo parnácskáro, tente bobo párnácskáro, tente bobo párnácskáro.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!